A szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt, egy másik utazó.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Na, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Repülős majálést rendeztek a hétvégén Kadarkúton, ahol látványos légi bemutatók, történelmi repülőgépek és családi programok várták az érdeklődőket. A rendezvény egyik kiemelt attrakciója a világ egyetlen működőképes Li-2-es repülőgépének felszállása volt, ami a II. Világháború utáni magyar polgári légi közlekedés meghatározó típusa volt, de bemutatót tartott Besenyei Péter műrepülővilágbajnok is. Gasztroestet rendeznek a bőszínfai Szarvas Farmon pénteken. A program egy traktoros túrával indul, ahol a résztvevők a gazdálkodás működésébe és a legeltetéses állattartásba is betekinthetnek. Az est középpontjában egy ötfogásos vacsora áll, amelyen Nagy János, a farm vezetője, valamint szakmai vendégek is megszólalnak. A szervezők szerint a cél, hogy a vendégek a legelőtől egészen a tányérig követhessék az ételek útját. Hazai pályán folytatja kedden a bajnokság elődöntőit a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub. A KKK ellenfele a négy között a tavalyi ezüstérmes Falkó Szombathely. A párharc első meccsét múlt hét szombaton hazai pályán 18 ponttal 97-79-re nyerte a Falkó. A sorozat 3 győzelemig tart, a párharc következő meccse pedig kedden 18 órakor lesz a Kaposvár arénában. Komoly veszélyt jelentenek a költőmadarakra a tavaszi és koranyári időszakban végzett fakivágások. Erre figyelmeztetett a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Tájékoztatásuk szerint a költési időszak márciusban indul, és egészen júniusig, sőt egyes fajoknál tovább is tart. Az egyesület szerint ezeket a beavatkozásokat inkább télen kellene elvégezni. Arra is kérték a lakosságot, hogyha ilyen tevékenységet látnak, jelezzék a hatóságoknak, akár fotóval és rövid leírással e-mailben.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban tiszta lesz az ég, a hőmérséklet pedig 11 fokig hűl le. Kedden nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk, ami miatt sok lesz felettünk a felhő, de csapadék nem várható. A hőmérsékletben sem lesz változás, 25 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. A Jerry MacDonald paleontológus által talált nyomok. Nem tudom, hallottatok-e már róla? Az 1987-ben felfedezett nyomok a Pern időszakból származnak.
1: Nem is hallottam, hogy volt időszak.
0: Nagyjából 280 millió évesek.
1: Csak.
0: Még a dínók előttről származnak. És ezek között, a nyomok között vannak hüllők, vannak kétéltűek és rovarok nyomai, illetve egy emberi lábnyom.
1: Hoppá.
0: Hát az hogy?
1: Hát akkor még nem is volt emberiség.
0: Hát ez az.
1: Akkor ez kintről jött.
0: A tudományos vizsgálatok szerint azonban a kérdéses nyomok természetes erózió vagy más állatok nyomai.
1: Ez már csak megmagyarázzák a dolgokat. Szerintem szándékosan üzentek nekünk. Én tudom, hogy bennünket mesterségesen telepítettek. Téged biztos.
0: Minek nekem ellenség?
2: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta.
2: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ismét megrendezik a hagyományos virágvásárt az Európa Parkkal szemben ezen a héten pénteken. A vásárlókat reggel 7 és délután 5 óra között várják majd, akik egynyári évelő virágok, muskátlik, süngő növények, valamint paprika és paradicsom palánták közül is válogathatnak. A pénteki virágvásárról előzetesen Szita Károly számolt be a közösségi oldalán, aki azt is írta, hogy idén is széles kínálattal készülnek a kaposvári a kedvelt tavaszi eseményére. Gázvezeték felújítási munkálatok kezdődnek csütörtökön a Damjanich utcában, a 32-es és a 38-40-es számok közötti szakaszon. Az EON tájékoztatása szerint a munkák idején ideiglenes sebesség és forgalomkorlátozásra kell számítani, valamint parkolóhelyeket is lezárnak az utca déli oldalán. A munkálatok várhatóan több mint egy hónapig, június 12-ig tartanak. Ez idő alatt a földgázszolgáltatás folyamatos marad, és az ingatlanok megközelítése is biztosított lesz. Sebességellenőrzést tartottak a somogyi rendőrök múlt hét csütörtökön Barcs és Nagyatád térségében. A 7 órás akció során összesen 38 gyorshajtót mértek be, akik túllépték a megengedett sebesség határt. A rendőrség megjegyezte, hogy rendszeresen fog hasonló ellenőrzéseket tartani, mert a gyorshajtás továbbra is a balesetek legfőbb kiváltó oka. Május 20-áig lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról. A NAV tájékoztatása szerint eddig 685 ezeren nyújtották be online a nyilatkozatukat, további 190 ezeren azonban még nem véglegesítették azt. Az adóhivatal felhívta a figyelmet, hogy a megkezdett, de be nem küldött nyilatkozat érvénytelen. A személyi jövedelemadó 1%-át idén is civil szervezeteknek és egyesületeknek, további 1%-át pedig egyházak javára lehet felajánlani.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban tiszta lesz az ég, a hőmérséklet pedig 11 fokig hűl le. Kedden nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk, ami miatt sok lesz felettünk a felhő, de csapadék nem várható. A hőmérsékletben sem lesz változás, 25 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cservami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Kerékpáros túrákkal lehet hangolódni ezen a héten szombaton a Tour de Hongrie május 15-i kaposvári szakaszára. A túrát a Kaposvári Kerékpáros Egyesület és az Egészséges Kaposvár Iroda közösen szervezi. A programban egy 33 kilométeres országúti pályabejárás, egy 7 kilométeres gyermekkerékpáros városi kör, valamint egy 33 kilométeres családi túra is szerepel. A résztvevők Kaposváról indulva többek közt Kaposszerdahelyi Szenna, Petörke és Kaposmérő érintésével tekerhetnek végig a verseny útvonalának egy részén. Az idei Tour de Hongrie harmadik szakasza május 15-én csütörtökön Kaposváról indul majd, és Szekszárdig teker a mezőny. Kaposvári pedagógusokra is lehet szavazni az év kedvenc tesi tanára választáson. A Magyar Diáksport Szövetség és a KSH Bank közös programjában három kategóriában lehet voksolni. Az országos döntőbe a megyei győztesek jutnak tovább. Kaposvárról Lajos Lászlóra, a Kinizsi Pál élelmiszeripari szakképzőiskola tanárára, Laki Lukács Péterre, a Kisfaludi utcai tagiskola pedagógusára és Richter Péterre, a gyakorló tanárára lehet szavazni. A voksolás a megyei fordulóban május 11-éig, azaz jövő hétfőig tart. A házuk nappaliában termesztett kanabiszt nagyotádon egy férfi és az élettársa. A pár rendszeresen fogyasztott marihuánát és olykor amfetamint is. A férfi egy idő után úgy döntött, hogy otthon termeszti majd a kanabiszt, ezért magokat, a termesztéshez szükséges kabint, lámpákat és speciális táp, illetve gyökérerősítő oldatokat rendelt külföldről. A párra tavaly nyáron csaptak le a nyomozók, és 5 tő kanabisz növényt, valamint 50 gram már kiszárított marihuánát foglaltak le náluk. Az ügyészség a párral szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt. A magyar nyelv és irodalom írásbelivel kezdődtek meg hétfőn az idei tavaszi érettségig. Ebből a tantárgyból középszinten több mint 76 ezeren vizsgáztak. Az idei feladatsorban Jókai Mór életpályája szerepelt a szövegértési részben, az irodalmi műveltségi tesztben Vas Alberttel és Herceg Ferenccel kapcsolatos feladatok voltak, az érettségi második felében pedig Arany János verselemzést kaptak a diákok. Az írásbeli érettségig kedden a matematikával, szerdán történelemmel, csütörtöktől pedig az idegen nyelvekkel folytatódnak. Rendkívül száraz volt az idei április Magyarországon. A Hungaromet adatai szerint országos átlagban mindössze 4 mm csapadék hullott, ami a szokásos mennyiség csupán egy tizede. Az ország nagy részén alig esett, több mérőállomáson egyáltalán nem regisztráltak csapadékot. A meteorológiai szolgálat szerint ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta.
0: Időjárás jelentés.
1: Nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk ma, ami miatt sok lesz felettünk a felhő, de csapadék nem várható. A hőmérsékletben nem lesz változás. A kora reggeli 11-13 fokos értékek után nappal 25 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Groove House.
2: Hallgassátok ti is
1: a Rádió Mostot.

0: Bel itt senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
2: Május 5-én évről évre, így ma is a Györgyiket köszöntjük névnapjukon elsősorban, de a Violák, Irének, Juditok, Ernák és Piuszok is ünnepelhetnek, vagy az Árvácskák például. A Györgyi, a György férfi név női párja, a jelentése földműves gazdálkodó. Más magyarázat szerint viszont Dália és Gyöngyike jelentéssel bír. A Violát nem kell magyaráznom, és azt hiszem, hogy az Árvácskát sem. Mindegyik a virágnévből alakult ki, amelyekkel természetesen meg is lehet lepni a hölgyeket, akár az Iréneket is, bár az ő nevük jelentése béke. Ez legyen jellemző viszont a napotokra, meg a vidámság. A szülinaposoknak is ezt kívánom. És hogy minél többet tudjatok velünk rádiózni, jön a Two Colors a Heavy Metal Love-val.
1: Ez volt a kalendárium. Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár!

0: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Fontos infokkal van tele a kaposvármost.hu, például, hogy parkolólezárás és ideiglenes forgalom és sebességkorlátozás várható a Damjanics utcában május 7-én csütörtöktől, és hogy meddig tart, azt is el lehet olvasni az oldalon, meg azt is, hogy pénteken újra a kaposváriak kedvenc virágvására zajlik majd az Európa Parkkal szemben. Folytatódnak a gasztroestek bőszénfán, a természet írja az étlapot. A pedagógusok szerint is a korábbiaknál nehezebb volt az idei magyar írásbeli, ma pedig folytatódik ez matematikából. Reméljük erre nem ezt fogják mondani utólag. Kaposvári tanárokra is voksolhatunk az évtesi tanára szavazáson, hogy kik ők, a kaposvármost.hu-n elolvasható, és a linket is megtaláljátok ott, amin keresztül leadhatjátok akár szavazataitokat. Majd később is nézzetek rá az oldalra, és kövessétek be a közösségi felületeken is a kaposvármost.hu-t.
0: Ez volt a Lapszemle. Frissen, aktuálisan, és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Gázvezeték felújítási munkálatok kezdődnek csütörtökön a Damjanics utcában, a 32-es és a 38-40-es számok közötti szakaszon. Az EON tájékoztatása szerint a munkák idején ideiglenes sebesség és forgalomkorlátozásra kell számítani, valamint parkolóhelyeket is lezárnak az utca déli oldalán. A munkálatok várhatóan több mint egy hónapig, június 12-ig tartanak. Ez idő alatt a földgázszolgáltatás folyamatos marad, és az ingatlanok megközelítése is biztosított lesz. A házuk nappaliában termesztett kanabiszt nagyot áldon egy férfi és az élettársa. A pár rendszeresen fogyasztott marihuánát és olykor amfetamint is. A férfi egy idő után úgy döntött, hogy otthon termeszti majd a kanabiszt, ezért magokat, a termesztéshez szükséges kabint, lámpákat és speciális táp, illetve gyökérerősítő oldatokat rendelt külföldről. A párra tavaly nyáron csaptak le a nyomozók, és 5 tő kanabisz növényt, valamint 50 gram már kiszárított marihuánát foglaltak le náluk. Az ügyészség a párral szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt. Sebességellenőrzést tartottak a somogyi rendőrök múlt hét csütörtökön Barcs és Nagyatád térségében. A 7 órás akció során összesen 38 gyorshajtót mértek be, akik túllépték a megengedett sebesség határt. A rendőrség megjegyezte, hogy rendszeresen fog hasonló ellenőrzéseket tartani, mert a gyorshajtás továbbra is a balesetek legfőbb kiváltó oka. Május 20-áig lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról. A NAV tájékoztatása szerint eddig 685 ezeren nyújtották be online a nyilatkozatukat, további 190 ezeren azonban még nem véglegesítették azt. Az adóhivatal felhívta a figyelmet, hogy a megkezdett, de be nem küldött nyilatkozat érvénytelen. A személyi jövedelemadó 1%-át idén is civil szervezeteknek és egyesületeknek, további 1%-át pedig egyházak javára lehet felajánlani.
0: Időjárás jelentés.
1: Nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk ma, ami miatt sok lesz felettünk a felhő, de csapadék nem várható. A hőmérsékletben nem lesz változás. A kora reggeli 11-13 fokos értékek után nappal 25 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallotta
2: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
3: Könnyed, derűs reggelt kívánok mindenkinek május 5-én, kedden, 6 perccel fél hét után. Derűs az idő, derült, inkább így fogalmaznék, egyelőre nem érkeztek meg azok a bizonyos felhők, amik majd jönnek már a délelőtti órákban, de aztán eltűnnek kora délután egy kis időre, én azt látom a részletes óránkénti erőjelzés szerint, szóval zavartalan napsütésben azért lesz többször részünk, és melegben is. Most sincs hűvös, 15-16 fok körül állnak a hőmérők már, ám ne legyetek könnyelműek, nehogy megfázás legyen belőle, és vigyázzatok magatokra az utakon is, várom közlekedési infóitokat, üzeneteiteket a 7032-32-355-ös számunkra. És várjuk együtt Tom Jones-t, aki az ő szexbombájával érkezik, de előbb még Lizzo-i neki a To Be Loved című dalát. Girl, I'm about to have a panic attack.

Rádió. Kezd velünk a napot. Rádió Most. Ne hallgass mást.

0: közlekedési információk.
1: Friss infóval egy telefonálunk a vonalban. Halló, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, én Laci vagyok, és van egy nagy baleset a majdnem a Zselic-Kertvárosi tetőn, ahogy jövünk kifele Kaposvárról, és megyünk Szigetvár fele, most érkeztek a tűzoltók meg a mentők, úgyhogy félsávos a forgalom, nagyon kell figyelni, mert ugye a 7 órai forgalom lassan beindul. Elég nagy baleset történt egy pár perce.
1: Hány autót érint?
2: Hát 2, de nagyon össze voltak rongyolódva, és teljes, illetve fél pályás útlezárás van, tehát mentő, tűzoltó, rendőr, mindenki van.
1: Ja, Istenem, nem jó ez a hír így kora reggel.
2: Nem.
1: De hát köszönjük szépen azért, hogy jelezted.
2: Én köszönöm, mindenki vigyázzon magára. Sziasztok.
1: Így van, szia.
2: Hello.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió most! Itt a 91.2-n.

0: Programajánló.
1: Ma 6 film közül lehet választani a Kultik moziban, és csütörtöktől lesz majd újdonság a Birka krimi című vígjáték és a Mortal Kombat 2 című kalandfilm. Vasárnapra pedig Billie Eilish koncertfilmjét tudom ajánlani nektek, amit 4 órától vetítenek majd. Online jelenlét, mesterséges intelligencia, sikeres vállalkozás, ez a témája a mai rendezvénynek, ami 10-től délután 2-ig tart majd a Skik székházban. Közlekedj okosan, Pászti Péter kalligráfus és Gáspár Balázs legógyűjtő és építő közös kiállítása nyílik majd csütörtökön a Petőfi Sándor emlékkönyvtárban délután 2 órakor. Szintén csütörtökön 17:30 a Ripple galériában Kert címmel a Materiprónai Művészeti Intézet oktatóinak tárlata nyílik meg. Hétvégén ünnepeljük az Európa napot Kaposváron és a Madarak és Fák napját. A Desed a partján a Fekete István látogató központnál lesz 9-től délután 3 óráig számos program, európai játékudvar, logikai és ügyességi játékok, illetve kézműveskedés, természetismereti játékok, mesesarok, faismereti túra, kacsavadászat, sétahajózás és még rengeteg meglepetés vár mindenkire. Motoros évadnyitó tréninget tartanak szintén szombaton a Közlekedési Kultúra napja alkalmából, 9 és délután 3 óra között a Kaposvár arénánál, díjmentes motoros tréninget is tartanak, és egész napos interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Lesz Titi Táncház is a Somogy zenekarral szombaton, az Együd Árpád Kulturális Központban 17:30 kezdődik tipegők táncával, aztán a gyermekek robhatják, majd lesz ifjúság és felnőtt táncház is, a belépés ingyenes. De bulizhatunk a Virágfürdőben is szombat este a szezonzáró éjszakai fürdőzés alkalmával, a hangulat felelős DJ volumen lesz.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: számít. Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Május 5-ét mutatnak a naptárok ezen a keddi napon. Györgyik, boldog névnapot kívánok, és a szülinaposoknak is sok boldogságot. Radnoti Miklóssal egy napon születtetek, ő 1909-ben látta meg a napvilágot, a költő, tanár, a modern magyar líra kiemelkedő képviselője. Dante, az olasz költő, filozófiai, politikai, nyelvészeti író, az isteni színjáték szerzője 1265-ben látta meg a napvilágot. 1821-ben Szent Ilona szigetén számüzetésben halt meg Bonaparte Napóleon, francia tábornok, hadvezér és francia császár. 135 éve nyílt meg New Yorkban a Carnegie Hall, a világszerte ismert koncertterem. Háj Gyula, kossuthdíjas író, műfordító és forgatókönyvíró 1900-ban született. Míg Fülöp Zsigmond Jászai Mari díjas színművész, érdemes művész 1935-ben, kerek 90 esztendeje látta meg a napvilágot, Lázár Ervin író, újságíró, a Négyszögletű kerek erdő című mese szerzője. 84 éves lenne ma Bújtor István színész, rendező és vitorlás versenyző. 79 lett Bétót László, lemezlovas. Ma emlékezünk Jókai Mórra, az író, mesemondó, újságíró és szerkesztő 1904-ben hunyt el. Míg 71 éve Fedák Sári színésznő, operett primadonna, és 29 éve 1997-ben Kibédi Ervin színművész, Jászai Mari díjas érdemes művész. 30 éves lett ma Miller Dávid, színész, énekes is, most már média személyiség, és a 38. szülinapját tartja ma Adele, az Oscar, Golden Globe, valamint 15-szörös Grammy díjas angol énekesnő, dalszerző, akit a Rolling in the Deep című slágert hallgatjuk már is.
0: Ez volt a kalendárium. Még ágyban? Már talpon? Oh, yeah. Jó reggelt! Rádió Most!

0: Reklám.
1: Váltanál? Vagy még keresed az utad? Ne érdbe kevesebbel. Gyere el május 13-án a Dombóvári Művelődési Házba a Tolna Vármegyei Kormányhivatal álláspörzéjére. Találkozz személyesen a legjobb munkaadókkal, és turbózd fel a karriered ingyenes tanácsadásainkkal. Te hozd a lelkesedésed, mi hozzuk a lehetőségeket. Május 13-a Dombóvár. A te sikered itt kezdődik.
2: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
3: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu.
4: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Jó reggelt kívánok, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Ismét megrendezik a hagyományos virágvásárt az Európa Parkkal szemben ezen a héten pénteken. A vásárlókat reggel 7 és délután 5 óra között várják majd, akik egynyári évelő virágok, muskátlik, csüngő növények, valamint paprika és paradicsom palánták közül is válogathatnak. A pénteki virágvásárról előzetesen Szita Károly számolt be a közösségi oldalán, aki azt is írta, hogy idén is széles kínálattal készülnek a kaposvári a kedvelt tavaszi eseményére. Kerékpáros túrákkal lehet hangolódni ezen a héten szombaton a Tour de Hongrie május 15-i kaposvári szakaszára. A túrát a Kaposvári Kerékpáros Egyesület és az Egészséges Kaposvár Iroda közösen szervezi. A programban egy 33 kilométeres országúti pályabejárás, egy 7 kilométeres gyermekkerékpáros városi kör, valamint egy 33 kilométeres családi túra is szerepel. A résztvevők Kaposvárról indulva többek közt Kaposszerdahely, Szenna, Petörke és Kaposmérő érintésével tekerhetnek végig a verseny útvonalának egy részén. Az idei Tour de Hongrie harmadik szakasza május 15-én csütörtökön Kaposvárról indul majd, és Szekszárdig teker a mezőny. Kaposvári pedagógusokra is lehet szavazni az év kedvenc tesi tanára választáson. A Magyar Diáksport Szövetség és a KSH Bank közös programjában három kategóriában lehet voksolni. Az országos döntőbe a megyei győztesek jutnak tovább. Kaposvárról Lajos Lászlóra, a Kinizsi Pál élelmiszeripari szakképzőiskola tanárára, Laki Lukács Péterre, a Kisfaludi utcai tagiskola pedagógusára és Richter Péterre, a gyakorló tanárára lehet szavazni. A voksolás a megyei fordulóban május 11-éig, azaz jövő hétfőig tart. Hazai pályán folytatja kedden a bajnokság elődöntőit a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub. A KKK ellenfele a négy között a tavalyi ezüstérmes Falkó Szombathely. A párharc első meccsét múlt hét szombaton hazai pályán 18 ponttal 97-79-re nyerte a Falkó. A sorozat három győzelemig tart, a párharc következő meccse pedig kedden 18 órakor lesz a Kaposvár arénában. A magyar nyelv és irodalom írásbelivel kezdődtek meg hétfőn az idei tavaszi érettségig. Ebből a tantárgyból középszinten több mint 76 ezeren vizsgáztak. Az idei feladatsorban Jókai Mór életpályája szerepelt a szövegértési részben, az irodalmi műveltségi tesztben Vas Alberttel és Herceg Ferenccel kapcsolatos feladatok voltak, az érettségi második felében pedig Arany János verselemzést kaptak a diákok. Az írásbeli érettségig kedden a matematikával, szerdán történelemmel, csütörtöktől pedig az idegen nyelvekkel folytatódnak.
0: Időjárás jelentés.
5: Nedvesebb, labilis levegő érkezik fölénk ma, ami miatt sok lesz felettünk a felhő, de csapadék nem várható. A hőmérsékletben nem lesz változás. A kora reggeli 11-13 fokos értékek után nappal 25 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
6: Vidám reggelt, szép napot kívánok május 5-ére mindenkinek, 5 perccel múlt el 7 óra. Sajnos balesetről már korábban kaptunk hírt, Szigetvár felé vezető úton a városból kifelé történt, két autó ütközött, reméljük, hogy személyi sérülés nem volt, de mindenkit tényleg óvatosságra intenék. A városban is egyre élénkebb a forgalom. 70-32-32-355, hogyha tudtok valami fontosat, ide küldhetitek, vagy hívhattok is bennünket. Természetesen a későbbiekben azért Moli kapitánytól is bekérjük az infókat. De hozom a naprakészben a legaktuálisabbakat városunkból és környékünkről is. Persze, hogy a legjobb dalok is szólnak folyamatosan, frissítő például John Newman újdonsága a Mary Go. Vagy itt van Tiesto most a Lélával. Tartsatok velünk!

0: klasszikussal frissíthetünk benneteket. A rádió mostot hallgatjátok. 4/8 május 5-én kedden folytatódnak ma az érettségi vizsgák. Tegnap ugye a magyar érettségi után olyan visszhangok voltak a diákok részéről, hogy bizony nehéz volt. És a pedagógusok is ezt állítják, hogy a korábbiaknál nehezebb volt az idei magyar érettségi, de azért a gyerekek képességeit jól mérte és időben is teljesíthető volt. Úgyhogy reméljük, nagyjából mindenki azt az érdemjegyet kapja majd rá, amire számított, vagy amivel tervezett. Ma pedig matematikából érettségiznek a diákok. Bízzunk benne, hogy nem lesz ugyanilyen visszhangja, már hogy annyira nehéz volt, hogy nem számítottak erre a fiatalok. Az írásbeli első 45 perces részében a diákoknak egy 10-12 feladatból álló kérdéssort kell megoldaniuk. A második feladatlap megoldására pedig 135 percet kapnak. Hát ahogy tegnap is, ma is sok szerencsét, vagy jó nagy kalappal kívánunk az érettségizőknek a sikeres próbatételhez. Most már izgulni ne izguljatok, bár könnyű ezt úgy mondani, hogy én nem ülök be a tanterembe. Lenne ott baj, és szerintem a legtöbbünknél, ha most meg kellene oldanunk egy matek feladatsort, egy érettségis matek feladatsort. De hát lesz egyéb feladatsora sok mindenkinek, gondolom, úgyhogy kitartást a naphoz. Mellettetek leszünk, hallgassátok a legjobbakat, Taylor Swift és Ice Spice Karma címűjét már is.
1: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a nap.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Biztosan sokan olvastatok már a kosztarikai golyókról, melyek legkisebbjei néhány centiméteresek, a legnagyobbak átmérője pedig több mint 2 méter.
2: Na, azt már nehéz lehetett kicsiszolni.
1: Bizonyám, a súlya akár 15 tonna is lehetett ezeknek a 2 méteres golyóknak. Valamikor időszámítás szerint 500 és 1500 között készültek, összesen 300 darab van belőlük, gyerekek, és a durva az, hogy mindegyik tökéletes faragvány.
2: És jól a szimmetria szempontjából is tökéletes.
1: 100%-osan, igen. Egyes teóriák szerint státuszszimbólumok voltak, hát, hogy kinek nagyobb a golyója. Mások szerint...
2: Hadd nézem.
1: Megmutatnám, cégvezető lehetnék. Na, gyerekek, minden esetre az UNESCO 2014-ben a világ örökség részévé nyilvánította őket.
2: Akkor nekünk is van még remény.
1: Múlt héten engem is hívtak.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallottak. Reklám.
4: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Spirit Auto. Kaposvár. Árpád utca 37. 39.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Útfelbontással járó gázvezeték felújítás kezdődik csütörtökön a Damjanics utcában. Elveszítette a bajnoki döntő második mérkőzését a Finó Kaposvár. Jó reggelt kívánok, 7:30, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Gázvezeték felújítási munkálatok kezdődnek csütörtökön a Damjanics utcában, a 32-es és a 38-40-es számok közötti szakaszon. Az EON tájékoztatása szerint a munkák idején ideiglenes sebesség és forgalomkorlátozásra kell számítani, valamint parkolóhelyeket is lezárnak az utca déli oldalán. A munkálatok várhatóan több mint egy hónapig, június 12-ig tartanak. Ez idő alatt a földgázszolgáltatás folyamatos marad, és az ingatlanok megközelítése is biztosított lesz. Szezonnyitó motoros tréninget szervez a rendőrség szombatra a Kaposvár Arénához. De az ingyenes programon legfeljebb 80 motoros vehet részt, saját járművel, képzett oktatók segítségével. A korlátozott helyek miatt a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A rendezvényen emellett egész nap interaktív közlekedésbiztonsági programok, szimulátorok, vetélkedők és járműbemutatók is várják az érdeklődőket. Elveszítette hazai pályán a bajnoki döntő második mérkőzését a Finó Kaposvár férfi röplabda csapata. Az együttes hétfő este 3-0-ra kapott ki a MÁV előrétől. A Finó a döntő első meccsét szintén 3-0-ra nyerte idegenben, amivel akkor elvették a székesfehérváriak pálya előnyét, de a MÁV előre a kaposvári győzelmével ezt rögtön vissza is vette. A bajnoki döntő pénteken Fehérváron folytatódik. A teherautókat és buszokat ellenőrzik ezen a héten a rendőrök az ország útjain. A hatóság közlése szerint elsősorban a vezetési és pihenőidők betartását, a szállítási szabályok teljesülését, valamint a külföldi járművezetők tartózkodásának jogszerűségét ellenőrzik. Hozzátették, hogy a razzia célja a szabályszegések visszaszorítása és a közúti balesetek megelőzése.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma is marad a meleg, de labilissá válik a légkör. Kissé nedvesebb levegő érkezik fölénk, így a kezdeti napos időszakok után később erősebb lesz a gomoly felhőképződés, de záporzivatar még csak néhol fordulhat elő a megyében. A reggeli 12-14 fok után napközben 26 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. hogy ön is legyen a napra kész.
3: Laza napot kívánok mindenkinek, 5 perccel fél 8 után, illetve jó reggelt és gondmentes közlekedést. Krisztián, hogy elmondta, a Damjanics utcában a munkálatok csütörtökön kezdődnek, de lehet, hogy ez már ma is érinti például a parkoló helyeket. Mindjárt megkérdezem Móri kapitánytól, hogy mit tud erről, illetve másról is a városban. Addig azonban még Elok és Evermax párosa jön a Car Keys.

0: Közlekedési információk.
1: Jó reggelt, Marikám, szervusz!
2: Hello, Betta, neked is jó reggelt!
1: Mi újság Kaposváron? Hát korábban kaptam egy balesetről hírt, a Szigetvár felé vezető úton a városból kifelé történt, nem tudom, erről hallottatok-e?
2: Hát csak annyit, hogy a töröcskei tetőn, tehát amikor fölérünk, és ott el lehet menni balra is, meg jobbra is, ott mentek össze, gondolom, én ki akart jönni, valamelyik a másik még nem vette észre, szerintünk még helyszínelnek, de mi sem tudunk még többet ettől.
1: És máshol a városban ennél nyugodtabb a helyzet?
2: Érettségi miatt közepes a forgalom egyébként. Matekból írnak ma, nagy kalappal nekik. Azért látszik egyébként a közlekedésen, hiszen lényegesen kevesebben mennek úgy iskolába. A városban vezető utakon azért nagyobb a forgalom, a Honvéd, a Kisfaludi, a Damjanics például forgalmasabb, sok a kerékpáros, például a Honvéd utcában is láttunk ilyeneket, egy-két róla is elvédve, de még a Szent Imre is fog híjas, tehát élénk, de nem az a tömött teli sor, ami szokott lenni általában. És a 48-as is ugye a négysávos, ami átmegy Dombóvár irányába, talán még az ölt hullám is összejön, hogy időben indul az eleje. A Füred is ilyen egyébként, szállingoltak befele, kocsik többen vannak, de elmarad a megszokott nagyobb forgalomtól. A Német István utcában, a Taljántól a Bicó utcáig nem lehet parkolni. Tegnap kaptunk egy információt, még el se kezdték, de mikor elkezdték, és nem lehet parkolni, föl van mondva, ez a valós információ. És aknatetőket is felszedtek a városba több helyütt, a Csík-Ferenc sétányon biztos, és a Vásártéri úton is találkozhatok velük napközben, amikor felszedik, ott még egyébként útblokkat jelet is festenek majd, de több helyütt lehet ezzel is találkozni, hogy az útblokkat jeleket felújítják. Ennyit szedtünk össze az R6-szor a taxival, és még egyszer hajrá a matekosoknak, akik írják.
1: Igen, és én aminek még örülök, hogy mondtad, hogy egyre több biciklist látni. Ez jó hír egyébként, járjanak is sokan bicajjal, csak a szabályokat betartva.
2: És legyen bekapcsolja a villogójuk, a lámpájuk, sok kell észrevenni. Hello!
1: Hello, köszi!
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.

0: Jó érzéseket keltünk bennetek, ugye? Egy-egy kiváló slágerrel, a Good Feeling színűvel is, amit a Coldplay adott elő a rádió moston. Szép napot kívánok, kevés gonddal és sok-sok nevetéssel mindenkinek. Megkönnyebbülés gondolom majd azért inkább a kora délutáni óráktól lesz, nem csak a munkahelyeken, hanem ugye az érettségiző körében is. Matematika, mindent bele, ügyesen. Aztán jöhet egy kis laza fagyizás, úgyis olyan szép nyári idő lesz, mint például tegnap volt. Kora nyári meleget ígérnek erre a kedre is 27-28 fokkal, annak ellenére, hogy ezért lesz több felhő felettünk, de ilyenkor az embernek a legjobban tényleg egy jó hűs fagyi esik. És szeretjük is mi magyarok olyannyira, hogy megtartjuk május 8-án pénteken a Magyar Fagylalt napját, amelyhez idén akár 300 cukrászda és fagylaltozó is csatlakozhat országszerte. A résztvevő helyeken legalább 4 féle fagylalt lesz elérhető féláron, helyben fogyasztásra. A rendezvény népszerűsége évről évre nő, tavaly több mint 150 hely vett részt benne, idén akár ennek a duplája is lehet, és szerencsére itt Somogyban is több cukrászda csatlakozik a kezdeményezéshez, sőt Kaposváron is. Fagyis péntekkel várnak mindenkit a délutáni órákban, prémium kézműves fagyit is kínálnak, gluténmentes, gyümölcsös, tejmentes, cukormentes ízekben is kóstolhatunk fagylaltot, és van olyan hely, ahol még a gyerekeknek is készülnek egy kis meglepetéssel. Nagyon jól hangzik, ahogy egy csirendala is most.
1: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Napraki.

0: Pofa Vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: Látogassatok el a nagy piacra ebben a jó időben, és szerezzétek be a primőr árukat. Zöldhagymát csomagja 350 forint, a fejes salátának 380 forint darabja. Az idered almát 500 forintért vehetjük meg kilónként, mandarint 1500 forintért, az eper kilója 3000 forint. A húsos pultoknál körülnézve csirke felső combot kilónként 920 forintért kínálnak, csirke májat 800 forintért kilónként, grillbordát is vásárolhatunk, ez 1200 forint kilogrammonként, a bordaporc kilója pedig 1600 forint. De akiknek van kiskertjük, beszerezhetik a palántákat, például a paprika palántát, 60 forint per darabtól árulják a kaposvári nagypiacon.
0: Ez volt a Kofa Vizit. Reklám.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedésekhez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
3: Tavaszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj május 2-a és 9-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha május 9-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
4: Kétszáz éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200-200-on. Szélvédősérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630 748 84 66-os telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
7: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán- és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés- és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Spirit Auto. Kaposvár. Árpád utca 37-39.
8: Májusban is minden hétfőn teljesen új nyári árukészlettel várunk téged Kaposváron, az Irányi Dániel utca 2 szám alatt. Háda Diszkont, ahol minden naponta olcsóbb. Hétfőn a ruhaneműk ára 2999 forint per kilogramm, szombaton pedig már csak 499 forint per kilogramm.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Ismét lesz virágvásár az Európa Parkkal szemben. Kerékpáros túrákkal lehet hangolódni a Tour de Hongrie kaposvári szakaszára. Jó reggelt kívánok, 8 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ismét megrendezik a hagyományos virágvásárt az Európa Parkkal szemben ezen a héten pénteken. A vásárlókat reggel 7 és délután 5 óra között várják majd, akik egynyári évelő virágok, muskátlik, csüngő növények, valamint paprika és paradicsom palánták közül is válogathatnak. A pénteki virágvásárról előzetesen Szita Károly számolt be a közösségi oldalán, aki azt is írta, hogy idén is széles kínálattal készülnek a kaposvári a kedvelt tavaszi eseményére. Kerékpáros túrákkal lehet hangolódni ezen a héten szombaton a Tour de Hongrie május 15-i kaposvári szakaszára. A túrát a Kaposvári Kerékpáros Egyesület és az Egészséges Kaposvár Iroda közösen szervezi. A programban egy 33 kilométeres országúti pályabejárás, egy 7 kilométeres gyermekkerékpáros városi kör, valamint egy 33 kilométeres családi túra is szerepel. A résztvevők Kaposvárról indulva többek közt Kaposszerdahely, Szenna, Petörke és Kaposmérő érintésével tekerhetnek végig a verseny útvonalának egy részén. Az idei Tour de Hongrie harmadik szakasza május 15-én csütörtökön Kaposvárról indul majd, és Szekszárdig teker a mezőny. Gasztroestet rendeznek a bőszínfai szarvas farmon pénteken. A program egy traktoros túrával indul, ahol a résztvevők a gazdálkodás működésébe és a legeltetéses állattartásba is betekinthetnek. Az est középpontjában egy ötfogásos vacsora áll, amelyen Nagy János, a farm vezetője, valamint szakmai vendégek is megszólalnak. A szervezők szerint a cél, hogy a vendégek a legelőtől egészen a tányérig követhessék az ételek útját. Hazai pályán folytatja kedden a bajnokság elődöntőit a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub. A KKK ellenfele a négy között a tavalyi ezüstérmes Falkó Szombathely. A párharc első meccsét múlt hét szombaton hazai pályán 18 ponttal 97-79-re nyerte a Falkó. A sorozat 3 győzelemig tart, a párharc következő meccse pedig kedden 18 órakor lesz a Kaposvár arénában. Több mint 1000 rászoruló gyermek jutott szemüvegekhez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat legújabb pályázatának köszönhetően. A programban családonként több 10 000 forinttal támogatták a szemüvegvásárlást. A kezdeményezésre az OTP Bank ügyfeleinek adományaiból és a szervezet saját forrásaiból több mint 65 millió forint állt rendelkezésre. A szemüvegutalványokat országszerte 300 optikában válthatták be a családok.
0: Időjárás jelentés.
9: Ma is marad a meleg, de labilissá válik a légkör. Kissé nedvesebb levegő érkezik fölénk, így a kezdeti napos időszakok után később erősebb lesz a gomoly felhőképződés, de záporzivatar még csak néhol fordulhat elő a megyében. A reggeli 12-14 fok után napközben 26 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
1: Sikeres május 5-ét kívánok mindenkinek 4 perccel 8 óra után. Sok helyütt kell helytállnia az embernek. Az érettségizőkről már sokszor volt szó, az ember a munkahelyén is kell, hogy teljesítsen, menjen minden feladat könnyen. Ezt kívánom még. És hogy valami legyen. Ezt már a New Level Empire fogja énekelni nem sokára. David Guetta és Sia, Beautiful People című dala után.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: tényleg gyorsabban és könnyebben megy a munka, hogyha hallgatjátok közben a legjobb slágereket itt a 91.2-n. Sok sikert kívánok a feladataitokhoz, éppen hogy csak belefogtatok így 4 perccel 4:49 után, vagy fogtok majd hamarosan, aztán az ember érzi, hogy évek óta csinálja, mégis ott az a hang, ami időnként azt súgja, hogy hamarosan kiderül, nem vagyunk elég jók, nem értünk hozzá, csak szerencsénk volt, és a többiek magabiztosabbak, felkészültebbek, profibbak. Ha hasonló megfordult már a ti fejetekben is, akkor jó, ha tudjátok, hogy ez nem önbizalomhiány, nem is szerénység, ez egy jól azonosítható gondolkodási minta, amivel a vállalkozók meglepően nagy hányada küzd, csendben egyedül kifelé semmit sem mutatva belőle. Ezt már nem is én mondom, hanem Szabó Gábor kommunikációs tréner és tanácsadó, aki majd a Skik székházban pénteken 10 és fél 12 között tart előadást, ahol olyan kérdésekre kaphatunk választ, hogy miért érzi magát a legtöbb tapasztalt vállalkozó titokban kezdőnek, honnan jön a túlvállalás és a bizonyítási kényszer, és mit akar valójában. Miért értékeli le az agyunk automatikusan a sikereinket? Mit tesz velünk az, ha nincs senki, aki megmondja, hogy jól csináljuk? Hogyan különböztethetjük meg az egészséges önkritikát a romboló kételkedéstől, és mit lehet kezdeni azzal a hanggal, ha egyszer nem lehet örökre elhallgattatni? Május 8-án tehát ezekről lehet majd beszélgetni Szabó Gáborral, aki mindig egy hihetetlenül hangulatos, érdekes és könnyed előadó, aki nem instant recepteket ad, hanem valódi megértést. A részvétel ingyenes az eseményen, de előzetes regisztrációhoz kötött, a Skik Székház honlapján, illetve elérhetőségein, valamint a Facebook események között is megtalálható program, ahol jelentkezni lehet, és érdemes is. El kell hallgattatni azokat a kétkedő hangokat, nem teljesen, hogy azért legyen kontroll, de nagyon sok jó tanácsot kaphat mindenki, aki érintett a témában pénteken tehát majd.
1: Legyen jó kedvű és lendületes! Ez itt a

0: Hírek most!
1: Útfelbontással járó gázvezeték felújítás kezdődik csütörtökön a Damjanics utcában. Elveszítette a bajnoki döntő második mérkőzését a Finókaposvár. Jó reggelt kívánok! 8:30 van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Gázvezeték felújítási munkálatok kezdődnek csütörtökön a Damjanics utcában, a 32-es és a 38-40-es számok közötti szakaszon. Az EON tájékoztatása szerint a munkák idején ideiglenes sebesség és forgalomkorlátozásra kell számítani, valamint parkolóhelyeket is lezárnak az utca déli oldalán. A munkálatok várhatóan több mint egy hónapig, június 12-ig tartanak. Ez idő alatt a földgázszolgáltatás folyamatos marad, és az ingatlanok megközelítése is biztosított lesz. Elveszítette hazai pályán a bajnoki döntő második mérkőzését a Finókaposvár férfi röplabda csapata. Az együttes hétfő este 3-0-ra kapott ki a MÁV előrétől. A Finó a döntő első meccsét szintén 3-0-ra nyerte idegenben, amivel akkor elvették a székesfehérváriak pálya előnyét, de a MÁV előre a kaposvári győzelmével ezt rögtön vissza is vette. A bajnoki döntő pénteken Fehérváron folytatódik. Brüsszelben kezd tárgyalásokat Vitézy Dávid, a leendő közlekedési és beruházási miniszter az uniós közlekedésfejlesztési források mielőbbi hazahozataláról. A Facebookon közzétett videójában azt mondta, hogy a cél, hogy Magyarország minél több, még elérhető támogatást megmentsen. A miniszterjelölt közölte azt is, hogy több százmilliárd forintnyi fejlesztési pénz sorsa lehet még nyitott, ezért gyors szakmai egyeztetésekre van szükség Brüsszelben. A teherautókat és buszokat ellenőrzik ezen a héten a rendőrök az országútjain. A hatóság közlése szerint elsősorban a vezetési és pihenőidők betartását, a szállítási szabályok teljesülését, valamint a külföldi járművezetők tartózkodásának jogszerűségét ellenőrzik. Hozzátették, hogy a razzia célja a szabályszegések visszaszorítása és a közúti balesetek megelőzése.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is marad a meleg, de labilissá válik a légkör. Kissé nedvesebb levegő érkezik fölénk, így a kezdeti napos időszakok után később erősebb lesz a gomoly felhőképződés, de záporzivatar még csak néhol fordulhat elő a megyében. A reggeli 12-14 fok után napközben 26 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
2: 4:09 után sokan már javában a feladataikkal vannak elfoglalva, mások pedig csak nyugisan most kezdik a napot, szerencsések. Remélem azonban senki sem stresszel, idegeskedik és bosszankodik. Nyújtózzatok egy nagyot, vegyetek egy hatalmas levegőt, szépen lassan fújjátok ki, és pár percre biztos, hogy minden a helyére kerül. Na meg hallgassátok a jobbnál jobb slágereket, jön Florida és Kesha párosa, de előbb Ray Dalton énekel.

0: Cyrus énekelte Dögös Easy Lover című dalát a rádió. Moston egy perc múlva lesz 3:49. Szép napot kívánok, és kitartást a héthez, de gyorsan pörögnek a napok, úgyhogy hamarosan újra hétvégének örülhetünk, amikor lehet megint csak jó kis programokat szervezni magunknak. Ma május 5-én 84 éves lenne Bújtor István színész, rendező és vitorlás versenyző, köztudottan Bud Spencer magyar hangja, de ugye számos színház tagja volt, és ugye több sikeres tévéfilmben is szerepelt. Tengernyien szerették, ezért minden évben Balatonszemesen bújtornapokat szerveznek, így ezen a hétvégén is így lesz, május 9-én és 10-én a Latinovics Zoltán Művelődési Házban. Szombaton délután 2 órakor ötvös csöpi filmek makettjeinek kiállítása nyílik. Aztán lesz ötvös csöpi autó bemutató kvízzel egybekötve, a helyes megfejtők pedig Bújtor Balázzsal tehetnek egy autós kört Balatonszemesen. Egy beszélgetést is hallgathattok Frenn Reisz Károllyal és Bújtor Balázzsal, az est házigazdája Eldézsi Zoltán újságíró riporter lesz a színházteremben. Vasárnap a Bújtor István csónakház avatására kerül sor a Berzsenyi strandon, majd egy kiállítás nyílik, és lesz közösségi üvegfestés is délelőtt, majd pedig filmvetítés, a Hamis a Baba címűt lehet megtekinteni. A programok teljesen ingyenesek, várják a Bújtor István rajongókat, és mindenki mást is, hogy megismerkedhessen esetleg a színész munkásságával, filmjeivel.
1: Jó reggelt! Ez itt a Napra Kész.

0: Na, kis bajkeverők, Iggy Azalea és Jennifer Hudson párosalta elő a Trouble című dalát a rádió moston. Aztán nehogy találkozzatok bajkeverőkkel a nap folyamán, legyen nyugodt és kisimult az idegrendszeretek folyamatosan. Ezért pedig miért ne? Teszem fel a kérdést, maradnátok velünk a rádió moston. Rácz Gergő és Orsovai Reni is felteszi a kérdést más aspektusból, majd pedig Krisztián hozza a friss híreket. Maradjatok velünk továbbra is!
1: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Napra Kész.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Május 9-én szombaton eljön a szezon utolsó nagy dobása. Szezonzáró éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben 20 órától. Most a fedett élményfürdő kültéri medencéi is megnyílnak, és a zenét már a kinti medencéből is élvezheted. A hangulatról DJ Volumen gondoskodik. Csobbanj bele a szezonzáró élménybe a Virágfürdőben.
2: Cseri modellek a Kaposvár KKFT-nél már 9 millió 190 ezer forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár KKFT, Cseri autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
3: Májusban is minden hétfőn teljesen új nyári járókészlettel várunk téged Kaposváron, az Irányi Dániel utca 2 szám alatt. Háda Diszkont, ahol minden naponta olcsóbb. Hétfőn a ruhaneműk ára 2999 forint per kilogramm, szombaton pedig már csak 499 forint per kilogramm.
2: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
4: Mondjak egy jó? Mentavill. Minden, ami villanyszerelés, építkezéshez vagy felújításhoz. Ez a Mentavill. Keresse termékeinket országos szaküzlethálózatunkban. Kaposvár, Raktár utca 40. És online www.mentavill.hu.
5: Mondjon jobbat Mentavill!
6: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Ismét lesz virágvásár az Európa Parkkal szemben. A Szombathellyel játszik ma hazai pályán a KKK a bajnokság elődöntőjében. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ismét megrendezik a hagyományos virágvásárt az Európa Parkkal szemben ezen a héten pénteken. A vásárlókat reggel 7 és délután 5 óra között várják majd, akik egynyári évelő virágok, muskátlik, csüngő növények, valamint paprika és paradicsom palánták közül is válogathatnak. A pénteki virágvásárról előzetesen Szita Károly számolt be a közösségi oldalán, aki azt is írta, hogy idén is széles kínálattal készülnek a kaposvári a kedvelt tavaszi eseményére. Gázvezeték felújítási munkálatok kezdődnek csütörtökön a Damjanich utcában, a 32-es és a 38-40-es számok közötti szakaszon. Az EON tájékoztatása szerint a munkák idején ideiglenes sebesség és forgalomkorlátozásra kell számítani, valamint parkolóhelyeket is lezárnak az utca déli oldalán. A munkálatok várhatóan több mint egy hónapig, június 12-ig tartanak. Ez idő alatt a földgázszolgáltatás folyamatos marad, és az ingatlanok megközelítése is biztosított lesz. Hazai pályán folytatja kedden a bajnokság elődöntőit a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub. A KKK ellenfele a négy között a tavalyi ezüstérmes Falkó Szombathely. A párharc első meccsét múlt hét szombaton hazai pályán 18 ponttal 97-79-re nyerte a Falkó. A sorozat 3 győzelemig tart, a párharc következő meccse pedig kedden 18 órakor lesz a Kaposvár arénában. A matematikával folytatódtak ma az írásbeli érettségi vizsgák. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint középszinten több mint 71 ezeren érettségiznek ebből a tantárgyból. Tegnap a magyar nyelv és irodalmi érettségivel kezdődtek meg az írásbeli vizsgák. A pedagógusok szerint az idei magyar írásbeli a korábbiaknál nehezebb volt. Szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német írásbelivel folytatódnak majd az érettségi. Átvették megbízó levelüket az országos listáról mandátumot szerzett képviselők hétfőn. Az országház kupola termében tartott ünnepségen Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőiben elmondta, hogy az április 12-i választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, és az adatokat gyorsan és gördülékenyen tették közzé. A megbízó levelet elsőként a Tisza párt listájáról mandátumot szerzett Kapitány István vehette át. A Fideszből Kocsis Máté, Szijjártó Péter és Lázár János nem volt ott az ünnepségen, ők később veszik át a mandátumokat. Kisebb földrengés volt kedden hajnalban a Horvátország keleti részén. A Richter skála szerinti 4,1-es erősségű földmozgást az Eszéktől mintegy 30 kilométerre található Kopácsi Rét térségében mérték hajnali 14:30-kor. A földmozgást Magyarországon és Szerbiában is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés.
8: Időjárás jelentés.
7: Ma is marad a meleg, de labilissá válik a légkör. Kissé nedvesebb levegő érkezik fölénk, így a kezdeti napos időszakok után később erősebb lesz a gomoly felhőképződés. Zápor, zivatar viszont csak néhol fordulhat elő a megyében. A legmelegebb órákban 26 fok lesz ma.
8: Időjárás jelentést hallottak
9: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
10: 4 perccel múlt el 9 óra. Jó munkát, szép napot mindenkinek, és kellemes rádiózást. Jön Demi Lovato nem sokára, a OneRepublic egy újdonsággal, a Need Your Love című dalával és Camera Diz zenél.

Ez egy Girl Salute dal volt, a rádió moston hallgattuk, 9:45. A munkahelyeteken minden rendben, jó a társaság, netán még barátok is a kollégáitok. Bár állítólag egy kutató szerint kevés az esélye annak, hogy a munkahelyünkön szerezzünk barátot, meg egyáltalán felnőttként is nagyjából sokan tartják lehetetlen új barátságokat kötni. Egy amerikai professzort nem hagyott nyugodni a kérdés, és kiderítette, mi lehet ennek a masszív meggyőződésnek a hátterében, fogta magát, és stopper órával a kezében lemérte, pontosan hány óra közös lógás kell ahhoz, hogy valakiből ne csak egy arc legyen a tömegben, hanem jó barát. Kiderült, hogy nagyjából 40-60 óra kell ahhoz, hogy egy sima ismerősből alkalmi barát váljon. Ez az a szint, amikor már nem csak udvariasságból kérdezzük meg a másikat, hogy hogy van. Aztán innen egy újabb ugrás a barát státuszhoz, már 80-100 óra közös időtöltés szükséges, a csúcsra, vagyis a közeli bizalmas barátsághoz pedig legalább 200 órának kell eltelnie egymás társaságában, sőt, a legeslegjobb barátságok jellemzően 300 óra felett kristályosodnak ki. Mielőtt bárki elkezdené a kollégákkal töltött időt vezetni és mérni, jön a fekete leves, a kutatás szerint a munkahelyen vagy az iskolapadban együtt töltött órák alig számítanak. A barátságok építő kövei ugyanis a közösen választott örömteli tevékenységek, a közös lógás, a viccelődés,

és a kirándulás, vagy bármi, amit azért csinálunk együtt, mert akarjuk, nem pedig azért, mert mondjuk a főnök azt mondta. Ugye a kötelező együttlét nem hoz közelebb, de a közös nevetés igen. Úgyhogy az sem rossz, hogyha megvan a munkahelyeteken, és már is azért egy szintről, a munkakapcsolatról egy kicsit feljebb lehet lépni, legalább az alkalmi barát címhez. A legfontosabb azonban az, hogy tudatosan tegyünk bele időt és energiát a kapcsolatokba. A mély emberi barátságok nem potyognak az égből, dolgozni kell értük. A közeli kapcsolatok fenntartása életünk legfontosabb munkája. A legtöbben egyetértenek ezzel a halálos ágyukon is, fogalmazott a professzor. Mi is együtt lógunk a következő percekben, például BSV és Nagy Bogi társaságában.

0: Programajánló.
1: Ma 6 film közül lehet választani a Kultik moziban, és csütörtöktől lesz majd újdonság a Birka krimi című vígjáték és a Mortal Kombat 2 című kalandfilm. Vasárnapra pedig Billie Eilish koncertfilmjét tudom ajánlani nektek, amit 4 órától vetítenek majd. Online jelenlét, mesterséges intelligencia, sikeres vállalkozás, ez a témája a mai rendezvénynek, ami 10-től délután 2-ig tart majd a Skik székházban. Közlekedj okosan, Pászti Péter kalligráfus és Gáspár Balázs legógyűjtő és építő közös kiállítása nyílik majd csütörtökön a Petőfi Sándor emlékkönyvtárban délután 2 órakor. Szintén csütörtökön, 17:30 a Ripple galériában Kert címmel a Materi Prónai Művészeti Intézet oktatóinak tárlata nyílik meg. Hétvégén ünnepeljük az Európa napot Kaposváron és a Madarak és Fák napját. A Desed a partján a Fekete István látogató központnál lesz 9-től délután 3 óráig számos program, európai játékudvar, logikai és ügyességi játékok, illetve kézműveskedés, természetismereti játékok, mesesarok, faismereti túra, kacsavadászat, sétahajózás és még rengeteg meglepetés vár mindenkire. Motoros évadnyitó tréninget tartanak szintén szombaton a Közlekedési Kultúra napja alkalmából, 9 és délután 3 óra között a Kaposvár arénánál, díjmentes motoros tréninget is tartanak, és egész napos interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Lesz Titi Táncház is a Somogy zenekarral szombaton, az Együd Árpád Kulturális Központban 17:30 kezdődik tipegők táncával, aztán a gyermekek robhatják, majd lesz ifjúság és felnőtt táncház is, a belépés ingyenes. De bulizhatunk a Virágfürdőben is szombat este a szezonzáró éjszakai fürdőzés alkalmával, a hangulat felelős DJ volumen lesz.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: A Jerry MacDonald paleontológus által talált nyomok, nem tudom, hallottatok-e már róla, az 1987-ben felfedezett nyomok a Pern időszakból származnak.
3: Nem is hallottam, hogy volt időszak.
2: Nagyjából 280 millió évesek.
3: Csak.
2: Még a dínók előtről származnak. És ezek között, a nyomok között vannak hüllők, vannak kétéltűek és rovarok nyomai, illetve egy emberi lábnyom.
3: Hoppá.
2: Hát az hogy?
3: Hát akkor még nem is volt emberiség.
2: Hát ez az.
3: Akkor ez kintről jött.
2: A tudományos vizsgálatok szerint azonban a kérdéses nyomok természetes erózió vagy más állatok nyomai.
3: Ez már csak megmagyarázzák a dolgokat. Szerintem szándékosan üzentek nekünk. Én tudom, hogy bennünket mesterségesen telepítettek. Téged biztos.
2: Minek nekem ellenség?
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től.
4: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2

Ilyen apró dolgok, mint a Well Hello egy slágere kellemesebbé teheti a napunkat. A rádió moston folyamatosan hallgathatjátok a legjobbakat, 10 óra után már Szabival. Addig pedig jön Calvin Harris, illetve az Earth in the Fire, a Let's Groove című klasszikussal, és Jennifer Lopez is énekel. Elbúcsúzom tőletek csütörtökig, akkor találkozhatunk újra. Csodaszép napot kívánok mindenkinek, és sok-sok nevetés, Györfi Bettát hallottátok.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Reklám.
1: Májusban is minden hétfőn teljesen új nyári árukészlettel várunk téged Kaposváron, az Irányi Dániel utca 2 szám alatt. Háda Diszkont, ahol minden naponta olcsóbb. Hétfőn a ruhaneműk ára 2999 forint per kilogram, szombaton pedig már csak 499 forint per kilogram.
2: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
3: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerez az 5. plazma adásodik 123.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu
4: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
5: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu.
6: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Kerékpáros túrákkal lehet hangolódni a Tour de Hongrie kaposvári szakaszára. Elveszítette a bajnoki döntő második mérkőzését a finó Kaposvár. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Kerékpáros túrákkal lehet hangolódni ezen a héten szombaton a Tour de Hongrie május 15-i kaposvári szakaszára. A túrát a Kaposvári Kerékpáros Egyesület és az Egészséges Kaposvár Iroda közösen szervezi. A programban egy 33 kilométeres országúti pályabejárás, egy 7 kilométeres gyermekkerékpáros városi kör, valamint egy 33 kilométeres családi túra is szerepel. A résztvevők Kaposváról indulva többek közt Kaposszerdahely, Szenna, Petörke és Kaposmérő érintésével tekerhetnek végig a verseny útvonalának egy részén. Az idei Tour de Hongrie harmadik szakasza május 15-én csütörtökön Kaposváról indul majd, és Szekszárdig teker a mezőny. Szezonnyitó motoros tréninget szervez a rendőrség szombatra a Kaposvár arénához. De az ingyenes programon legfeljebb 80 motoros vehet részt, saját járművel, képzett oktatók segítségével. A korlátozott helyek miatt a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A rendezvényen emellett egész nap interaktív közlekedésbiztonsági programok, szimulátorok, vetélkedők és járműbemutatók is várják az érdeklődőket. Elveszítette hazai pályán a bajnoki döntő második mérkőzését a finó Kaposvár férfi röplabda csapata. Az együttes hétfő este 3-0-ra kapott ki a MÁV előrétől. A finó a döntő első meccsét szintén 3-0-ra nyerte idegenben, amivel akkor elvették a székesfehérváriak pálya előnyét, de a MÁV előre a kaposvári győzelmével ezt rögtön vissza is vette. A bajnoki döntő pénteken Fehérváron folytatódik. Több mint 1000 rászoruló gyermek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat legújabb pályázatának köszönhetően. A programban családonként több 10.000 forinttal támogatták a szemüvegvásárlást. A kezdeményezésre az OTP Bank ügyfeleinek adományaiból és a szervezet saját forrásaiból több mint 65 millió forint állt rendelkezésre. A szemüvegutalványokat országszerte 300 optikában válthatták be a családok. Brüsszelben kezd tárgyalásokat Vitézi Dávid, a lendő közlekedési és beruházási miniszter az uniós közlekedésfejlesztési források mielőbbi hazahozataláról. A Facebookon közzétett videójában azt mondta, hogy a cél, hogy Magyarország minél több, még elérhető támogatást megmentsen. A miniszter jelölt közölte azt is, hogy több száz milliárd forintnyi fejlesztési pénz sorsa lehet még nyitott, ezért gyors szakmai egyeztetésekre van szükség Brüsszelben. A teherautókat és buszokat ellenőrzik ezen a héten a rendőrök az országútjain. A hatóság közlése szerint elsősorban a vezetési és pihenőidők betartását, a szállítási szabályok teljesülését, valamint a külföldi járművezetők tartózkodásának jogszerűségét ellenőrzik. Hozzátették, hogy a razzia célja a szabályszegések visszaszorítása és a közúti balesetek megelőzése.
8: Időjárás jelentés.
7: Ma is marad a meleg, de labilissá válik a légkör. Kissé nedvesebb levegő érkezik fölénk, így a kezdeti napos időszakok után később erősebb lesz a gomoly felhőképződés. Zápor, zivatar viszont csak néhol fordulhat elő a megyében. A legmelegebb órákban 26 fok lesz ma.
8: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is. De

Showtime! Ez volt Pink Slágere itt a Rádió Most FM 91.2-n, 3 perccel múlt el 4:11. Hát bízom benne, hogy ti is jól érzitek magatokat ebben a napsütéses, már-már koranyárias jellegű időben, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán és az elkövetkezendő időszakban. Természetesen azt is meg fogom osztani veletek, rövidesen pár dalt követően itt a Rádió Moston, és a csillagjóslás mai etapja a május 5-i csillagjóslás sem marad el. A horoszkóp 3 felvonásban érkezik a 12 csillagjegy jóslatával, majd az óra második felében 10:30 és 11 között itt a

az FM 91.2-n. Elérhetőségünk változatlan, használjátok, várom a közlekedési információkat is a 0670-32-32-355-re, ami telefon, SMS és Viber szám is, illetve a rádiónk Facebook oldalán keresztül is lehet üzenni, facebook.com/radiomost, ezen a címen találhattok meg bennünket. Én Horváth Szabi vagyok, és 15 óráig leszek veletek, a folytatásban pedig a Nickelback dalával csapunk a húrok közé, jön már is a Horizon.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: 5 perccel vagyunk 10:30 előtt, hát a folytatásban bizony napos felhős időszakok várnak ránk, majd a kora délutáni órákban lehet teljes napsütés délután 2 és 4 óra között, utána pedig ismét a felhős időszak veszi át a főszerepet, de szerencsére csapadékra nem kell számítani vételkörzetünkben, viszont nagyjából mostantól egészen délután 3 óráig bezáróan erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy tegyétek meg a szükséges óvintézkedéseket, ha a napon tartózkodtok. 25-26 fok lesz a hőmérséklet maximuma, az éjszakai órák minimuma pedig nagyjából 13 fok környékén lesz. Holnap a nap első felében is napos felhős időszakok váltakoznak majd, 24-25 fok lesz a hőmérséklet maximuma, és a csapadék várható majd a késő délutáni óráktól, 16-17 órától érkezik térségünkbe, akkor jelenállás szerint egyelőre még 30%-os valószínűséggel számíthatunk csapadék kialakulására. Ez vár ránk tehát a következő napokban, a hosszú távú időjárás előrejelzés szerint csapadékosabb lesz tehát a szerda csütörtök. Pénteken pedig már megnyugszik az időjárás, késő tavaszias idő lesz 23 fokos maximummal, viszont kiránduló időnek nézzünk elébe a hétvégén és 25-26 fokos maximumokkal. Itt a rádió mostan pedig Kygo és a Jonas Brothers hozza a Healing című átdolgozást, aztán jövök a horoszkóppal.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
3: By you.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Egy perccel vagyunk 10:30 előtt, ez a horoszkóp első köre, a kosok, a bikák, az ikrek és a rákjegyűek jóslataival. Kos, ha problémáid vannak, ne tégy úgy, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. Meg kellene már oldanod végre egy személyes nézeteltérést valakivel, barátaid is szívesen segítenek neked ebben, ha egyedül nem boldogulsz. Bika, ma komoly konfliktus helyzetbe keveredhetsz, szükséged lesz arra, hogy megvédd a nézeteidet. Állj ki magadért, mert ha csak magadban örlődsz, akkor azzal nem érsz el semmit, és hiába várod másoktól is, hogy elismerjék a munkádat. Ikrek, ha most egyedül vagy, akkor az a kapcsolat már tényleg a múlté. Ha úgy tartja a kedved, akkor most akár párhuzamos viszonyokat is folytathatsz, és talán soha nem élvezted még annyira ezt az izgalmas és különleges helyzetet, mint most. Rák, ma önfeledten élvezed a nap minden percét, szerelmi életedben viszont ügyelj a tiszta határok betartására. Ez vonatkozhat arra is, hogy te mennyire kerülsz közel valakihez, és arra is, hogy mennyire engeded közel magadhoz az illetőt. Itt a rádió mostan pedig Teddy Swims dalával megyünk tovább, jön a The Door című sláger, utána pedig a horoszkóp második körében az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslatát hozom majd.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: égnek a csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: 3,5 perccel múlt el 10:30, ez a horoszkóp második köre az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslataival. Oroszlán, egyre jobban zavar, hogy a családi környezetedben valaki csak azért tartja veled a kapcsolatot, hogy anyagilag támogasd. Kezd betelni a pohár, mert amikor neked lenne szükséged egy kis segítségre, ő gátlástalanul hátat fordít. Szűz, a mai nap nem kedvező, hogy belekezdj az álmaid megvalósításába, vagy szabad folyást engedj a fantáziádnak. Lehetsz persze kreatív, de ne rugaszkodj el teljesen a realitásoktól. A személyes kapcsolataidban is legyél óvatosabb. Mérleg, ne becsüld túlítélő képességedet, ne hidd, hogy tévedhetetlen vagy. Ha barátaid a tiednél jobb megoldást javasolnak, akkor első reakciód ne a dühött visszautasítás és a kioktatás legyen, hanem gondolkodj el azon, amit mondtak. Skorpió, egy ismerősöd hamis szavaival rossz irányba akar befolyásolni, hiúságodat legyezgeti, ennek okán hajlamos lehetsz bedőlni a felelőtlen ígéreteknek és a csábítónak tűnő lehetőségeknek, szerencsére még idejében átlátsz a szitán. Itt a rádió, mostan pedig LP felvétele jön, a Last on You, utána pedig hozom a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslatait.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Fényítenek a csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: 6 perccel vagyunk 3:45 előtt, ez a horoszkóp harmadik köre. Jönnek a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslatai benne. Nyilas! Bármennyire is jól érzed magad most a pároddal, az elköteleződés nem ártana későbbre halasztani. Elhamarkodott döntés lenne, még nem ismerhetted meg annyira, hogy biztos lees a tartós együttlétben. Adj magadnak több időt. Bak! Ismét belezuhanhatsz a kétségbeesésbe, és emiatt újabb nézeteltérései támadhatnak a partnereddel vagy a családoddal. Határtalan önzéseddel és figyelmetlenségeddel komoly károkat okozhatsz magadnak is, és bizony sajnos másoknak is. Vízöntő. Van a környezetedben egy személy, akivel szemben érzelmileg nagyon elfogult vagy, és emiatt nem igazán látod meg a hibáit. Ez mindaddig nem is baj, amíg nem bonyolódsz vele üzleti kapcsolatba, mert óriási csalódásban lehet részed. Halak. Ha jól bírod a terhelést, a hivatásodban most nagyot léphetsz előre. Bizonyítsd be a rátermettségedet és hozzáértésedet az adott feladatra. Fontos még, hogy gyorsan reagálj mindig a váratlan helyzetekre, és észreved a lehetőségeidet. Ezeket jósolták nekünk mára, május 5-ére a csillagok. A folytatásban Élok és Jazz Green hozza a Summer's Back című felvételt, aztán 11 órakor Krisztián is érkezik a legfrissebb hírekkel, infókkal.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kaposatlasz munkagépei gondoskodnak. Kaposatlasz. Több évtizedek Kaposváron.

0: capital letters.
1: Reklám.
2: Május 9-én szombaton eljön a szezon utolsó nagy dobása. Szezonzáró éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben 20 órától. Most a fedett élményfürdő kültéri medencéi is megnyílnak, és a zenét már a kinti medencéből is élvezheted. A hangulatról DJ Volumen gondoskodik. Csobbanj bele a szezonzáró élménybe a Virágfürdőben.
3: Cseri modellek a Kaposvár KKFT-nél már 9 millió 190 000 forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár KKFT, Cseri autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
4: Tavaszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj május 2-a és 9-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha május 9-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
3: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Kétszáz éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on. Szélvédő sérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630-748-84-66-os telefonszámon.
7: Autóüveg Pilkington.
1: Reklám hangzott el. Hírek most.
8: Ismét lesz virágvásár az Európa Parkkal szemben. A Szombathellyel játszik ma este hazai pályán a KKK a bajnokság elődöntőjében. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ismét megrendezik a hagyományos virágvásárt az Európa Parkkal szemben ezen a héten pénteken. A vásárlókat reggel 7 és délután 5 óra között várják majd, akik egynyári, évelő virágok, muskátlik, csüngő növények, valamint paprika és paradicsom palánták közül is válogathatnak. A pénteki virágvásárról előzetesen Szita Károly számolt be a közösségi oldalán, aki azt is írta, hogy idén is széles kínálattal készülnek a kaposváriak kedvelt tavaszi eseményére. Gázvezeték felújítási munkálatok kezdődnek csütörtökön a Damjanich utcában, a 32-es és a 38-40-es számok közötti szakaszon. Az EON tájékoztatása szerint a munkák idején ideiglenes sebesség és forgalomkorlátozásra kell számítani, valamint parkolóhelyeket is lezárnak az utca déli oldalán. A munkálatok várhatóan több mint egy hónapig, június 12-ig tartanak. Ez idő alatt a földgáz szolgáltatás folyamatos marad, és az ingatlanok megközelítése is biztosított lesz. Gasztroestet rendeznek a bőszínfai szarvasfarmon pénteken. A program egy traktoros túrával indul, ahol a résztvevők a gazdálkodás működésébe és a legeltetéses állattartásba is betekinthetnek. Az est középpontjában egy ötfogásos vacsora áll, amelyen Nagy János, a farm vezetője, valamint szakmai vendégek is megszólalnak. A szervezők szerint a cél, hogy a vendégek a legelőtől egészen a tányérig követhessék az ételek útját. Hazai pályán folytatja kedden a bajnokság elődöntőit a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub. A KKK ellenfele a négy között a tavalyi ezüstérmes Falkó Szombathely. A párharc első meccsét múlt hét szombaton hazai pályán 18 ponttal 97-79-re nyerte a Falkó. A sorozat 3 győzelemig tart, a párharc következő meccse pedig kedden 18 órakor lesz a Kaposvár arénában. Átvették megbízó levelüket az országos listáról mandátumot szerzett képviselők hétfőn. Az országház kupolatermében tartott ünnepségen Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőiben elmondta, hogy az április 12-i választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, és az adatokat gyorsan és gördülékenyen tették közzé. A megbízó levelet elsőként a Tisza párt listájáról mandátumot szerzett Kapitány István vehette át. A Fideszből Kocsis Máté, Szijjártó Péter és Lázár János nem volt ott az ünnepségen, ők később veszik át a mandátumokat. Kisebb földrengés volt kedden hajnalban a Horvátország keleti részén. A Richter skála szerinti 4,1-es erősségű földmozgást az Eszéktől mintegy 30 kilométerre található Kopácsi Rét térségében mérték hajnali 14:30-kor. A földmozgást Magyarországon és Szerbiában is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés.
1: Időjárás jelentés.
8: Ma is marad a meleg, de labilissá válik a légkör. Kissé nedvesebb levegő érkezik fölénk, így a kezdeti napos időszakok után később erősebb lesz a gomoly felhő képződés. Zápor, zivatar viszont csak néhol fordulhat elő a megyében. A legmelegebb órákban 26 fok lesz ma.
1: Időjárás jelentést hallottak
0: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
9: 11 óra után vagyunk, pár perccel indul egy újabb óra, méghozzá Éva Max dalával jön a Spotify, illetve beköszön hozzánk az Evanescence, Vadi új slágere és a Woovie.

0: Éjjel-nappal a legjobb zenéken ez a rádió, most FM 91.2, ez volt a Disturbed dolgozásában a The Sound of Silence, méghozzá Siri remixében itt a 91.2 rádió. Mostan én Horváth Szabi vagyok, az elérhetőségünk változatlan, várom a közlekedési információkat is, és az egyéb jellegű üzeneteket is a 0670-32-32-355-re. Ha éppen dolgoztok, akkor jó munkát kívánok hozzá, az útonlevőknek pedig jó utat, vigyázzatok magatokra és egymásra is az utakon. A folytatásban pedig a Fall of the Flow érkezik már is a Világom című dallal.
1: Értem a

0: Rádió mostan ez volt a Kor testvérektől, tehát a The Kors együttestől a Breathless, hamarosan pedig a slágerlisták éléről hozom Bruno Mars felvételét, az I Just Might címűt. Teljes egészében jön a dal, egy rövid ajánlót követően itt a Rádió mostan.
1: 91.2 Rádió most. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió moston. Műsorajánlót hallotta. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.

Sok-sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2-n a nap 24 órájában, egy perc elmúlt el 3:42, én Horváth Szabi vagyok. Egy kiállítást ajánlok a figyelmetekbe, május 7-én, holnap után, csütörtökön nyílik délután 2 órakor, a Közlekedj Okosan, Pászti Péter kalligráfus és Gáspár Balázs legógyűjtő és építő közös kiállítása. A kiállítást Zsidákovics Zita könyvtáros nyitja majd meg, közreműködik Györfi Lexi gitáron és éneken. Az időpontát május 7-e csütörtök délután 2 óra a Petőfi Sándor emlékkönyvtárban lesz majd a Honvéd utca 1-3-as szám alatt. Itt a Rádió Moston pedig a Halott pénz dalával megyünk tovább az Annyi mindent nem szerettem még cíművel, de Kesha is hozza a Tic Tac című dalát, délben pedig Krisztián a legfrissebb híreket, infókat.

0: Reklám.
1: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerez az 5. plazmaadásod 123.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
2: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Spirit Auto. Kaposvár. Árpád utca 37-39.
1: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Ismét lesz virágvásár az Európa Parkkal szemben, motoros tréningert tart a rendőrség a hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ismét megrendezik a hagyományos virágvásárt az Európa Parkkal szemben ezen a héten pénteken. A vásárlókat reggel 7 és délután 5 óra között várják majd, akik egynyári, évelő virágok, muskátlik, csüngő növények, valamint paprika és paradicsom palánták közül is válogathatnak. A pénteki virágvásárról előzetesen Szita Károly számolt be a közösségi oldalán, aki azt is írta, hogy idén is széles kínálattal készülnek a kaposváriak kedvelt tavaszi eseményére. Szezonnyitó motoros tréninget szervez a rendőrség szombatra a Kaposvár arénához. De az ingyenes programon legfeljebb 80 motoros vehet részt, saját járművel, képzett oktatók segítségével. A korlátozott helyek miatt a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A rendezvényen emellett egész nap interaktív közlekedésbiztonsági programok, szimulátorok, vetélkedők és járműbemutatók is várják az érdeklődőket. Somogyban fogtak el a rendőrök egy német férfit, aki drága kerékpárokat lopott el Zala megyében. A 65 éves férfi tavaly márciusban Hémízen, néhány nappal később pedig Zalakaroson lopott el egy-egy biciklit. A rendőrök a térfigyelő kamerák alapján kiszúrták, hogy mindkét helyszínen ugyanazzal a német rendszámú kocsival járt az elkövető. Ez alapján lenyomozták, hogy ki a kocsi tulajdonosa, és elfogató parancsot adtak ki ellene. A férfit végül hétfőn egy igazoltatáskor a Balatonkeresztúron fogták el a rendőrök. A kihallgatása során kiderült, hogy tavaly nyár végén egy harmadik biciklit is ellopott. Elveszítette hazai pályán a bajnoki döntő második mérkőzését a Finó Kaposvár férfi röplabda csapata. Az együttes hétfő este 3-0-ra kapott ki a MÁV előrétől. A Finó a döntő első meccsét szintén 3-0-ra nyerte idegenben, amivel akkor elvették a székesfehérváriak pálya előnyét, de a MÁV előre a kaposvári győzelmével ezt rögtön vissza is vette. A bajnoki döntő pénteken Fehérváron folytatódik. A matematikával folytatódtak kedden az írásbeli érettségi vizsgák. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint középszinten több mint 71 ezeren érettségiztek ebből a tantárgyból. A középszinti feladatsorban idén exponenciális függvény, gráfos, halmazos, valamint statisztikai feladatok is szerepeltek. Szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német írásbelivel folytatódnak majd az érettségik. Több mintás vizes poharat is visszahívott a Flying Tiger Magyarországon, mert a megengedettnél nagyobb mennyiségben oldódhat ki belőlük ólom és kadmium. A fogyasztóvédelem közlése szerint a Kínában gyártott üvegpoharak hosszú távon egészségügyi kockázatot jelenthetnek. A vásárlókat arra kérik, hogy ne használják a termékeket, de az érintett poharak listája a fogyasztóvédelem honlapján érhető el.
0: Időjárás jelentés.
3: Délután is változóan felhős időnk lesz több-kevesebb napsütéssel. A megnövekvő gomoly felhőzetből elszórtan a megyében zápor is kialakulhat. Délután a hőmérséklet 26 fok környékén alakul. A hét hátralévő felében is marad majd a változékony felhős idő egy-egy záporral, csütörtökön pedig 6-7 fokos lehűlés is érkezik.
0: időjárás jelentést hallottak.
4: A Rádió Most stúdiójában Horváth Szabi.
5: Pár perccel múlt el déli 12 óra, indul a Siesta óra itt a Rádió Moston, méghozzá Miles Smith felvételével, már is jön a Stargazing, utána pedig a Honey Beast dala is itt lesz az idevaló, ha pedig most ebédeltek, akkor jó étvágyat kívánok hozzá.

éjjel napon a legjobb zenékkel ez a rádió, most FM 91.2, egy perccel vagyunk, negyed egy előtt, jó étvágyat kívánok a keddi ebédhez, ha éppen most fogyasztjátok el. Én Horváth Szabi vagyok, ez pedig a Siesta, amikor zenei kínálatunkból szólnak a legkönnyedebb és leghangulatosabb dallamok is. 0670 32 32 355, ez pedig a telefon, SMS és Viber számunk. A folytatásban pedig a Coldplay és a BTS srácok jönnek a My Universe című slágerrel.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Itt a Sziasztórában, a Rádió Most FM 91.2, ez volt a Pet Shop Boys és a Love ETC egy különlegesebb remix változatban, hamarosan pedig Ariana Grande érkezik a Yes And címdallal. Hamarosan egy rövid ajánlót követően hozom teljes egészében.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Műsor ajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsor ajánlót hallotta. Kattaneten is! Rádió!

Martin Garrix és Löw hozta Mad című dalt ide a Rádió Most FM 91.2-re. Fél perccel vagyunk 3:45 előtt. Ajánlom figyelmetekbe a Titi Táncházat, ahol majd a Somogy zenekar muzsikál. Május 9-én 17.30-tól indul a Tipegők, este 6 órától a Gyermek, este 7:30-tól pedig az Ifjúság és a Felnőtt Táncház, a helyszín az Együd Árpád Kulturális Központ, ahová természetesen a belépés ingyenes, várnak mindenkit nagyon sok szeretettel. Itt a Rádió Moston pedig a Sziasztóra most Taylor Swift és Brandon Urie slágerével folytatódik a Meet cíművel, délután 1 órakor pedig a legfrissebb híreket, információkat Krisztián hozza majd.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Reklám.
1: Május 9-én szombaton eljön a szezon utolsó nagy dobása. Szezonzáró éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben 20 órától. Most a fedett élményfürdő kültéri medencéi is megnyílnak, és a zenét már a kinti medencéből is élvezheted. A hangulatról DJ Volumen gondoskodik. Csobbanj bele a szezonzáró élménybe a Virágfürdőben.
2: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
3: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu.
4: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
5: Váltanál? Vagy még keresed az utad? Ne érd be kevesebbel! Gyere el május 13-án a Dombóvári Művelődési Házba a Tolna Vármegyei Kormányhivatal állásbörzéjére. Találkozz személyesen a legjobb munkaadókkal, és turbózd fel a karriered ingyenes tanácsadásainkkal. Te hozd a lelkesedésed, mi hozzuk a lehetőségeket. Május 13-a Dombóvár. A te sikered itt kezdődik.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Leállították hétfőn a távhőszolgáltatást Kaposváron, permetezni fogják a gesztenyefákat a városban. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Leállították hétfőn a távhőszolgáltatást Kaposváron. A vagyonkezelő azt közölte, hogy a meteorológiai előrejelzések alapján döntöttek így, ugyanis már az éjszakai órákban sem lesz hűvösebb 10 foknál. Azt is közölték, hogy május 15-éig igény esetén visszakapcsoltathatják a távhős lakások a fűtést. Ezt a közös képviselőnek kell kérvényeznie. Szerdától jövő hét csütörtökig lompermetezést végeznek Kaposvár közterületein a vadgesztenyefák védelme érdekében. A munkálatokat az esti és éjszakai órákban végzik, elsősorban a vadgesztenye aknázómoly és más kártevők betegségek ellen. A városüzemeltetés tájékoztatása szerint a felhasznált szerek az emberekre, a méhekre és a környezetre nem jelentenek veszélyt. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki tavaly nyáron egy kártyatartozás miatt úgy megfejelte ismerősét, hogy szilánkosra tört az orra. A tettesnek 3000 forinttal tartoztak. A probléma abból lett, hogy mindezt az ismerőse az élettársának mondta el. Amikor találkoztak egyszer az utcán, az ismerőse számon is kérte, hogy miért mondta el ezt a barátnőjének. A férfi viszont ezen úgy felhúzta magát, hogy megfejelte ismerősét, akinek betört az orra. A marcali járási ügyészség súlyos testi sértés miatt felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a tettes ellen. Hazai pályán folytatja kedden a bajnokság elődöntőit a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub. A KKK ellenfele a négy között a tavalyi ezüstérmes Falkó Szombathely. A párharc első meccsét múlt hét szombaton hazai pályán 18 ponttal 97-79-re nyerte a Falkó. A sorozat 3 győzelemig tart, a párharc következő meccse pedig kedden 18 órakor lesz a Kaposvár arénában. Veszélyes ipari munkák kiváltására fejlesztenek robotokat Kínában. A mesterséges intelligenciával támogatott új fejlesztések, például vegyi tartályok hegesztését, hajótestek karbantartását vagy tenger alatti kábelek vizsgálatát is képesek emberi beavatkozás nélkül elvégezni. A cél, hogy csökkentsék a kockázatát annak, hogy megsérüljenek munka közben a dolgozók, ezzel párhuzamosan pedig növelik a hatékonyságot is. Kisebb földrengés volt kedden hajnalban a Horvátország keleti részén. A Richter skála szerinti 4,1-es erősségű földmozgást az Eszéktől mintegy 30 kilométerre található Kopácsi Rét térségében mérték hajnali 14:30-kor. A földmozgást Magyarországon és Szerbiában is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés.
0: Időjárás jelentés.
6: Délután is változóan felhős időnk lesz több-kevesebb napsütéssel. A megnövekvő gomoly felhőzetből elszórtan a megyében zápor is kialakulhat. Délután a hőmérséklet 26 fok környékén alakul. A hét hátralévő felében is marad majd a változékony felhős idő egy-egy záporral, csütörtökön pedig 6-7 fokos lehűlés is érkezik.
0: Időjárás jelentést hallottak
7: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
8: Horváth Szabi.
7: Horváth.
0: Szavi.
7: További nagyon kellemes és vidám kert délutánt kívánok nektek, 4 perccel múlt el 1 óra. A folytatásban Niall Horan egy újdonsággal készül nekünk, jön a Little More Time tőle, előtte pedig Marshmello és Kim Brown hozza Miles on It című dalt. New truck.

Liki Listágrét gondolta újra Tiesto és Ox, és ez volt tőlük az I Follow Rivers, itt a 91.2 Rádió Moston. 2 perccel vagyunk 4:42 előtt, az elérhetőségünk változatlan, ez a 0670-32-32-355. Jöhetnek a közlekedési információk és az egyéb jellegű üzenetek is, telefonhívás, SMS vagy Viber üzenet formájában. Ajánlom figyelmetekbe a most szombati szezonzáró zenés éjszakai fürdőzést a Virágfürdőben. 20:15-től lehet már lábat lógatni a termálmedencék vizeiben, a Wellness Virág 20:30-kor nyit a szokásos módon, a Felett élményfürdőben pedig a buli 21 órakor indul és éjjel 3:41-ig tart, és már nyitva lesznek a kültéri medencék is, az élményfürdőhöz kapcsolódó kültéri medencék. Mindezt tehát a szezonzáró éjszakai fürdőzésen most szombaton, a Virágfürdőben. Itt a Rádió Moston pedig időutazunk 1988-ban játszomri Kesztlit, a Comri Kesztlit alá, ez a Take Me To

0: Ez volt Eminem és Rihanna közös a The Band Story itt a 91.2 rádió moston, hamarosan pedig a slágerlisták éléről hozom Alex Warren dalát, a Fever Dream címűt. Teljes egészében játszom a dalt, egy rövid ajánlót követően itt a rádió moston.
1: 91.2 rádió most.
2: Műsorajánló.
3: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
4: Biztosan sokan olvastatok már a kosztarikai golyókról, melyek legkisebbjei néhány centiméteresek, a legnagyobbak átmérője pedig több mint 2 méter.
5: Na, azt már nehéz lehetett kicsiszolni.
4: Bizonyám, a súlya akár 15 tonna is lehetett ezeknek a 2 méteres golyóknak. Valamikor időszámítás szerint 500 és 1500 között készültek, összesen 300 darab van belőlük, gyerekek, és a durva az, hogy mindegyik tökéletes faragvány.
5: És gondolom, a szimmetria szempontjából is tökéletes volt.
4: 100%-osan, igen. Egyes teóriák szerint státusz szimbólumok voltak, hát hogy kinek nagyobb a golyója. Mások szerint...
5: Hadd nézem.
4: Megmutatnám, cégvezető lehetnék. Na, gyerekek, minden esetre az UNESCO 2014-ben a világ örökség részévé nyilvánította őket.
5: Akkor nekünk is van még remény.
4: Múlt héten engem is hívtak.
3: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
6: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
2: Műsorajánlót hallotta.
3: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Sok-sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2-n, egy perccel múlt el 3:42. Én Horváth Szabi vagyok, ma május 5-én a Györgyi nevű ismerőseinket köszöntjük névnapjuk alkalmából. A név a Georgina női név magyarosítása. A Györgyi név érzékeny művészeti alkat kialakítását segíti, sokra értékeli az élet apró örömeit és észreveszi a szépet olyan dolgokban is, amiben mások esetleg nem. Azon emberek társaságát értékeli leginkább, akik szellemileg is partnerek számára, és csak azoknak mutatja meg igazi énjét, akikről tudja, hogy megértik, de legtöbbször magában tartja mélyebb gondolatait, érzéseit. Ezt írta a nagy kalendárium a Györgyi névről, de ma még ünnepelhetnek rajtuk kívül az angelusok, az árvácskák, a békék, az ernellák, az erzsébetek, az itunák, a jutták, a nyékek, a toszkák, az ernák, a gotthárdok, az irinák, a juditok, a piuszok, a violák, a kocsárdok, a teofilek, az irének, az özsébek, a györgyök, és még a jánosok is. Minden ünnepetnek nagyon sok boldogságot kívánok, és a folytatásban neki küldöm a nyarat idézve Inna Slágerét, már is jön az Áp, délután 2 órakor pedig a legfrissebb hírekkel, információkkal Krisztián jön majd.

Ez volt a kompakt diszkóslágere, a Feel the Rain-nél zárta az órát itt a Rádió Most FM 91.2-n. A következő órában pedig olyan slágereket hozok majd nektek, mint Teddy Swims és a The Doors City remixe.

0: itt lesz majd az Aerosmith és Rádi MC közös 1986-os kooperáció a Walk This Way is. Hamarosan indul a következő óra a Planet Funk Chase the Sun című dalának átdolgozásával, melyet Elok és Bibi Rexa hoz nekünk a 2024-es évből, a dal címe pedig Deep in Your Love. Jegyezzétek meg elérhetőségünket is a 0670-32-32-355-öt, amit telefon, SMS és Viber szám, hiszen várom folyamatosan a közlekedési információkat, észrevételeket, tapasztalatokat a városunk és környékének közlekedésével kapcsolatban. Segítsük egymást az utakon, legyetek szemeink a forgalomban és jutassátok el az észrevételeket, tapasztalatokat, illetve az ünnepeltek köszöntését is lehet rajtunk keresztül tolmácsolni. Minden üzenet mellé jár a meglepetés, de a szokás szerint a soron következő a listánkról, melyet mi választunk, de az egészen biztos, hogy a meglepetés erejével fog hatni. A folytatásban pedig érkezik egy rövid kereskedelmi kitérő, utána a pontban délután 2 órakor Cserhalmi Krisztián kollégám hozza majd a legfrissebb híreket, információkat ide a 91.2 Rádió Mostra.
1: 91.2 Rádió Most. Reklám.
2: Nyílt hetek a Depofit funkcionális edzőteremben. Május 10-ig ingyen kipróbálhatod az összes csoportos edzésünket. Regisztrálj, jelentkezz be és válasz órát. Részletek a Facebookon. Depofit. Minőség minden mozdulatban. Kisgát, Kondvezér utca 5.
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Tavaszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj május 2-a és 9-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha május 9-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
4: Kétszáz éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on. Szélvédősérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630-748-84-66-os telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
7: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban! És szerez az 5. plazmaadásodig 123.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
6: Cseri modellek a Kaposvár Kft-nél már 9.190.000 forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek, nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár Kft. Cseri Autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Leállították hétfőn a távhőszolgáltatást Kaposváron, permetezni fogják a gesztenyefákat a városban. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Leállították hétfőn a távhőszolgáltatást Kaposváron. A vagyonkezelő azt közölte, hogy a meteorológiai előrejelzések alapján döntöttek így, ugyanis már az éjszakai órákban sem lesz hűvösebb 10 foknál. Azt is közölték, hogy május 15-ig igény esetén visszakapcsoltathatják a távhős lakások a fűtést. Ezt a közös képviselőnek kell kérvényeznie. Szerdától jövő hét csütörtökig lombpermetezést végeznek Kaposvár közterületein a vadgesztenyefák védelme érdekében. A munkálatokat az esti és éjszakai órákban végzik, elsősorban a vadgesztenye, aknázómúj és más kártevők betegségek ellen. A városüzemeltetés tájékoztatása szerint a felhasznált szerek az emberekre, a méhekre és a környezetre nem jelentenek veszélyt. Szezonnyitó motoros tréninget szervez a rendőrség szombatra a Kaposvár Arénához. De az ingyenes programon legfeljebb 80 motoros vehet részt, saját járművel, képzett oktatók segítségével. A korlátozott helyek miatt a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A rendezvényen emellett egész nap interaktív közlekedésbiztonsági programok, szimulátorok, vetélkedők és járműbemutatók is várják az érdeklődőket. Somogyban fogtak el a rendőrök egy német férfit, aki drága kerékpárokat lopott el Zala megyében. A 65 éves férfi tavaly márciusban Hémízen, néhány nappal később pedig Zalakaroson lopott el egy-egy biciklit. A rendőrök a térfigyelő kamerák alapján kiszúrták, hogy mindkét helyszínen ugyanazzal a német rendszámú kocsival járt az elkövető. Ez alapján lenyomozták, hogy ki a kocsi tulajdonosa, és elfogató parancsot adtak ki ellene. A férfit végül hétfőn egy igazoltatáskor a Balatonkeresztúron fogták el a rendőrök. A kihallgatása során kiderült, hogy tavaly nyár végén egy harmadik biciklit is ellopott. A matematikával folytatódtak kedden az írásbeli érettségi vizsgák. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint középszinten több mint 71 ezeren érettségiztek ebből a tantárgyból. A középszintű feladatsorban idén exponenciális függvény, gráfos, halmazos, valamint statisztikai feladatok is szerepeltek. Szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német írásbelivel folytatódnak majd az érettségik. Több mintás vizes poharat is visszahívott a Flying Tiger Magyarországon, mert a megengedettnél nagyobb mennyiségben oldódhat ki belülük ólom és kadmium. A fogyasztóvédelem közlése szerint a Kínában gyártott üvegporrak hosszú távon egészségügyi kockázatot jelenthetnek. A vásárlókat arra kérik, hogy ne használják a termékeket, de az érintett poharak listája a fogyasztóvédelem honlapján érhető el.
1: Időjárás jelentés.
8: Délután is változóan felhős időnk lesz több-kevesebb napsütéssel. A megnövekvő gomoly felhőzetből elszórtan a megyében zápor is kialakulhat. Délután a hőmérséklet 26 fok környékén alakul. A hét hátralévő felében is marad majd a változékony felhős idő egy-egy záporral, csütörtökön pedig 6-7 fokos lehűlés is érkezik.
1: Időjárás jelentést hallott a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
0: Pár percen múlt el délután 2 óra, hamarosan a Biolex-es Lep érkezik a Szillel szemben című slágerrel. Előtte pedig a Planet Funk Chase the Sun című dalának átdolgozásával indulunk. Élok és Bibi Rexa hozza már is 2024-ből a Deep in Your Love című dalt.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió most FM 91.2, fél perccel vagyunk 4:43 előtt. Ajánlom figyelmetekbe a mai véradási lehetőséget. A kórház vérellátójában a Kaposvárváros tűzoltóságának véradásán vehetek részt este 6 óráig, illetve holnap is lesz véradási lehetőség, méghozzá Barcson a Móricz Zsigmond Művelődési Központban 10 és 17:30 között, valamint Marcaliban a civil szervezetek házában 11 és 16 óra között várják a segíteni szándékozókat. 7-én csütörtökön Balatonszemesen a Latinovit Zoltán Művelődési Házban 14 és 17:30 között, illetve itt Kaposváron a Füredi utca 180-as szám alatt a MÁV személyszállítási ZRT Kaposvár autóbuszos műszaki telephelyén, régi nevén a Kaposvolánnál lesz majd véradás délelőtt 9:30 és 11:30 között. Bővebben a véradási helyekről és időpontokról az mvksomogy.hu weboldalon találhatok információkat. Itt a rádió mostan pedig hallhatjuk a legjobb zenéket folyamatosan a nap 24 órájában. Jön az Aerosmith és Randy MC közös Walk This Way.

0: Ez volt Regen Bowman slágere, a Human, itt a 91.2 rádió, mostan egy perccel vagyunk 14:30 előtt, hamarosan pedig Teddy Swims hozza a The Door című dalát, én pedig Siri remixében. Teljes egészében jön a dal, egy rövid ajánlót követően itt a rádió mostan.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.

Villiánk hozta Midnight című felvételét ide a Rádió Most FM 91.2-re, 2 perccel múlt el, 3:43, jön Szigála és a Melody. Én ezzel köszönöm meg a kitartó, kitüntető figyelmeteket 10 órától mostanáig a Rádió Most mikrofonjánál. Horváth Szabit hallottátok, legközelebb csütörtökön ugyanebben az idősávban várlak titeket a rádió készülékek mellé, de most se tekerjetek el, ha jó zenére vágytok, 16 óra, 15 óra után pár perccel Kesztei Tibor kollégám foglalja el a mikrofont, akivel egészen este 8 óráig tölthetitek az időt. Én további szép napot kívánok nektek, a viszonthallásra, sziasztok!

0: hajtlak. De minden arcban és minden hangban téged kereslek a csendben, a zajban. Ha nem látlak, ha nem hallak, könnyebb, ha elmenni hagylak.
1: Nem

0: Reklám.
1: Május 9-én szombaton eljön a szezon utolsó nagy dobása. Szezonzáró éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben 20 órától. Most a fedett élményfürdő kültéri medencéi is megnyílnak, és a zenét már a kinti medencéből is élvezheted. A hangulatról DJ Volumen gondoskodik. Csobbanj bele a szezonzáró élménybe a Virágfürdőben.
2: Nyílt hetek a Depofit funkcionális edzőteremben. Május 10-ig ingyen kipróbálhatod az összes csoportos edzésünket. Regisztrálj, jelentkezz be és válassz órát. Részletek a Facebookon. Depofit. Minőség minden mozdulatban. Kisgát, Kondvezér utca 5.
1: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban és szerez az 5. plazmaadásodig 123 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Leállították hétfőn a távfűszolgáltatást Kaposváron. Permetezni fogják a gesztenyefánkat a városban. Köszöntöm a hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Leállították hétfőn a távhőszolgáltatást Kaposváron. A vagyonkezelő azt közölte, hogy a meteorológiai előrejelzések alapján döntöttek így, ugyanis már az éjszakai órákban sem lesz hűvösebb 10 foknál. Azt is közölték, hogy május 15-ig igény esetén visszakapcsoltathatják a távhős lakások a fűtést. Ezt a közös képviselőnek kell kérvényeznie. Szerdától jövő hét csütörtökig lompermetezést végeznek Kaposvár közterületein a vadgesztenyefák védelme érdekében. A munkálatokat az esti és éjszakai órákban végzik. Elsősorban a vadgesztenye aknázómoly és más kártevők betegségek ellen. A városüzemeltetés tájékoztatása szerint a felhasznált szerek az emberekre, a méhekre és a környezetre nem jelentenek veszélyt. Aranybölcsös támogató címmel ismerte el a Kométa 99 ZRT-t a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. A kaposvári vállalat 2024. decemberre óta segíti rendszeresen a Nagycsaládosok Kaposvári Egyesületét, és tavaly összesen mintegy 9 millió forint értékű adománnyal támogatta a rászoruló családokat. Az elismerést hétfőn adták át a cég vezetésének. A cím átvételekor Giacomo Pedranzini, a Kométa ügyvezető igazgatója megjegyezte, hogy a jövőben is folytatni kívánják a helyi nagycsaládosok támogatását, hiszen, mint megjegyezte, ő maga is egy 8 gyerekes családból származik. Veszélyes ipari munkák kiváltására fejlesztenek robotokat Kínában. A mesterséges intelligenciával támogatott új fejlesztések, például vegyi tartályok hegesztését, hajótestek karbantartását vagy tenger alatti kábelek vizsgálatát is képesek emberi beavatkozás nélkül elvégezni. A cél, hogy csökkentsék a kockázatát annak, hogy megsérüljenek munka közben a dolgozók, ezzel párhuzamosan pedig növelik a hatékonyságot is. A teherautókat és buszokat ellenőrzik ezen a héten a rendőrök az ország útjain. A hatóság közlése szerint elsősorban a vezetési és pihenőidők betartását, a szállítási szabályok teljesülését, valamint a külföldi járművezetők tartózkodásának jogszerűségét ellenőrzik. Hozzátették, hogy a razzia célja a szabályszegések visszaszorítása és a közúti balesetek megelőzése. Több mint 1000 rászoruló gyermek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat legújabb pályázatának köszönhetően. A programban családonként több 10 000 forinttal támogatták a szemüvegvásárlást. A kezdeményezésre az OTP Bank ügyfeleinek adományaiból és a szervezet saját forrásaiból több mint 65 millió forint állt rendelkezésre. A szemüvegutalványokat országszerte 300 optikában válthatták be a családok.
0: Időjárás jelentés.
3: A délután hátralévő felében is változóan felhős időnk lesz több-kevesebb napsütéssel. A megnövekvő gomoly felhőzetből elszórtan a megyében zápor is kialakulhat. Késő délután 26 fokot mérhetünk, este pedig 18-19 fok lesz. A hét hátralévő felében is marad majd a változékony felhős idő egy-egy záporral. Csütörtökön 6-7 fokos lehűlés érkezik.
0: Időjárás jelentést hallottak.
4: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor. Gesztenyi Tibor.
5: Sziasztok, jó vételt, kellemes délutánt kívánok. Ha még munkában, akkor ott kitartást a végéig, ha pedig már túl a munkaidőn, akkor egy picikét talán felszabadultabban, és egyéb más intéznivaló közben. Feltételezem, gondolom én, az időnk remek hozzá, bár egy picit erős szél fúj, de ezúttal forró a szél.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2. Programajánló.
1: A kaposvári kultikban ma a gyerekeknek szól még néhány vetítés, egész pontosan 3 perceken belül kezdődik a Super Mario Galaxis a film. A következő órában majd este 6 után a Charlie és a Csodablöki. Aztán a nagyobbaknak Michael Jacksonról természetesen, az Ördög Prádát visel 2, Lee Cronin a Múmia és az Időzített Bomba. Ezek vannak még műsoron. Holnap után közlekedj okosan kiállítás, Pászti Péter kaligráfus és Gáspár Balázs levógyűjtő építő közös kiállítása lesz ez, amelyet megnyit Zsidákovics Zita a könyvtáros, közreműködik Györfi Lexi gitáron és énekkel, mindez holnap után 7-én délután 2 órai kezdettel a Petőfi Sándor emlékkönyvtárban, azaz a Honvéd utca 1-3 szám alatt. Illetve a Mater Ipronai Művészeti Intézetének oktatói kiállítást szerveznek. Ez is most fog majd nyílani, május 7-én, holnap után délután 5:30-kor, ez tehát csütörtökön délután.

0: Pecsics Márta, Rumman Gábor, Ruzsa Dénes, Sörös Rita, Szabó Zsófia és Szatmári Gergely.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.
1: Még mindig munkaidőben, klasszikus értelemben legalábbis, pontban 3:30 van, de már csak egy karnyújtásnyira van a pihenés, úgyhogy élvezétek ki majd a munka után a jól megérdemelt szabadidőt, és töltögyetek fel az este, az éjszaka folyamán, holnap pedig újult erőből indulhat majd minden. Ezen a héten sajnos hosszú hét van, ez van, de aztán jön már, majd közeledik már a következő, a pünkösdi hétvége, amely egy újabb hosszú hétvége lesz. Zenében pedig most rövid zenék jönnek. Dijon, Ben Zombun, aztán Adele énekel és Olivia Rodrigo is. Tartsatok velünk!

0: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.
1: Hát ha fogytál volna az energia, akkor Olivia Rodrigo ezzel a rokkos hangzással biztos képes volt átütni a dobhártyákat és egy kis energiát beszorítani a fejbe. Egy picikét kellemesebb vizekre, popzene fele fogunk utazni, evezni, a Train slágerét hallgatjuk, majd Michael Patrick eljön, és ismételten felturbozzuk a hangulatot, ezúttal latinosban folytatjuk a Kongával és Gloria Estefan 1990-es slágerével. Hogy vészeltétek át a mai munkanapot? Remélem maradt még annyi kis energia, hogy hazajussatok valahogy, de azért koncentráltan, főleg, hogyha a sűrű forgalomban kell részt venni.

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerez az 5. plazmaadásodik 123 ezer forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
3: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedésekhez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
4: Nyílt hetek a Depofit funkcionális edzőteremben. Május 10-ig ingyen kipróbálhatod az összes csoportos edzésünket, regisztrálj, jelentkezz be és válassz órát. Részletek a Facebookon. Depofit. Minőség minden mozdulatban. Kisgát, Kondvezér utca 5.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Elismerést kapott a Kométa a nagycsaládosok támogatásáért. Leállították a távfűtést. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Aranybölcsös támogató címmel ismerte el a Kométa 99 ZRT-t a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. A kaposvári vállalat 2024. decemberre óta segíti rendszeresen a Nagycsaládosok Kaposvári Egyesületét, és tavaly összesen mintegy 9 millió forint értékű adománnyal támogatta a rászoruló családokat. Az elismerést hétfőn adták át a cég vezetésének. A cím átvételekor Giacomo Pedranzini, a Kométa ügyvezető igazgatója megjegyezte, hogy a jövőben is folytatni kívánják a helyi nagycsaládosok támogatását, hiszen, mint megjegyezte, ő maga is egy 8 gyerekes családból származik. Leállították hétfőn a távhőszolgáltatást Kaposváron. A vagyonkezelő azt közölte, hogy a meteorológiai előrejelzések alapján döntöttek így, ugyanis már az éjszakai órákban sem lesz hűvösebb 10 foknál. Azt is közölték, hogy május 15-ig igény esetén visszakapcsoltathatják a távhős lakások a fűtést. Ezt a közös képviselőnek kell kérvényeznie. Szerdától jövő hét csütörtökig lompermetezést végeznek Kaposvár közterületein a vadgesztenyefák védelme érdekében. A munkálatokat az esti és éjszakai órákban végzik, elsősorban a vadgesztenye aknázómoly és más kártevők betegségek ellen. A városüzemeltetés tájékoztatása szerint a felhasznált szerek az emberekre, a méhekre és a környezetre nem jelentenek veszélyt. Somogyban fogtak el a rendőrök egy német férfit, aki drága kerékpárokat lopott el Zala megyében. A 65 éves férfi tavaly márciusban Hémízen, néhány nappal később pedig Zalakaroson lopott el egy-egy biciklit. A rendőrök a térfigyelő kamerák alapján kiszúrták, hogy mindkét helyszínen ugyanazzal a német rendszámú kocsival járt az elkövető. Ez alapján lenyomozták, hogy ki a kocsi tulajdonosa, és elfogató parancsot adtak ki ellene. A férfit végül hétfőn egy igazoltatáskor a Balatonkeresztúron fogták el a rendőrök. A kihallgatása során kiderült, hogy tavaly nyár végén egy harmadik biciklit is ellopott. A matematikával folytatódtak kedden az írásbeli érettségi vizsgák. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint középszinten több mint 71 ezeren érettségiztek ebből a tantárgyból. A középszintű feladatsorban idén exponenciális függvény, gráfos, halmazos, valamint statisztikai feladatok is szerepeltek. Szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német írásbelivel folytatódnak majd az érettségik. Több mintás vizes poharat is visszahívott a Flying Tiger Magyarországon, mert a megengedettnél nagyobb mennyiségben oldódhat ki belőlük ólom és kadmium. A fogyasztóvédelem közlése szerint a Kínában gyártott üvegpoharak hosszú távon egészségügyi kockázatot jelenthetnek. A vásárlókat arra kérik, hogy ne használják a termékeket, de az érintett poharak listája a fogyasztóvédelem honlapján érhető el.
0: Időjárás jelentés.
5: A délután hátralévő felében is változóan felhős időnk lesz több-kevesebb napsütéssel, de a megnövekvő gomoly felhőzetből elszórtan a megyében zápor is kialakulhat. Késő délután 26 fokot mérhetünk, este pedig 18-19 fok lesz. A hét hátralévő felében is marad majd a változékony felhős idő egy-egy záporral. Csütörtökön 6-7 fokos lehűlés érkezik.
0: Időjárás jelentést hallottak.
6: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
7: Tartalmas délutánt kívánok. Ami a közlekedést illeti, ott már nem kell plusz tartalom. Na de hát ez nem is kívánságműsor. Ha menni kell valahova, A-ból B-be, akkor bizony neki kell indulni. Elég sűrű a forgalom, óvatosak legyetek. Most már olyan meleg van, hogy már attól is az ember elfárad, és egy picit tunyának érzi magát, úgyhogy óvatosan, előrelátóan és lassan a testtel.

0: Young Money.
1: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.
2: Megtermett, tehát nagyobb testalkatú kóbor kutyát láttak Kaposváron, a gépésztől tartott a Pázmány Péter, és onnantól pedig a városi sportcsarnok fele. Ha netán van valakinek otthonról eltűnt kutyusa, akkor, és ilyen nagyméretű, akkor abba az irányba menjen. Véletőleg már ott az aranyi lakótelep környékén lesz már. A folytatásban pedig folytatjuk ismét zenével, Halle Farbennel és Jerry Halliwell-le. Addig pedig közlekedési infókat gyűjtök, ha láttok, tapasztaltok valamit, bármit küldjetek el nekünk, hogy gyorsan tovább tudjuk adni a forgalom többi résztvevőjének.

0: Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2. Közlekedési információk.
1: Hello minden kedves résztvevőnek a mai csúcsforgalomban. Telítettek elég rendesen az utak mindenfele a belvárosban. A négy sávosokon is teljesen mindegy, hogy ki honnan jön és merre tart. Ilyenkor mindig lassúbb a közlekedést. Oktalanság volna felsorolnom az összes kereszteződést, ahol most ilyenkor teltház van. A belvárosi kisebb utcákon is kell rá számítani, már a kontránsítól is fölfele, meg lefele, ugye párhuzamos József Attilán, illetve ott az Üvegkockánál. A Bajcsy-Zsilinszky utcában, a Fő utcán elég rendesen és lassan halad a forgalom az Anna utcán, meg fölfele a Taljánon is, főleg a Német István fasor kereszteződésében. Időnként be tud állni a cukorgyári gödör is, úgyhogy óvatosan közlekedjetek, előre gondolva a lehetőségeket, ne legyen balesete senkinek.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó

0: Programajánló.
1: Az előző órában ajánlottam már kiállítást, most túlépünk ezen és ajánlok például a becses figyelmetekbe egy kis táncházat. Igen, van country táncház Kaposváron, méghozzá havi két alkalommal, a következő időpont pedig ezen a héten lesz majd. Méghozzá május 7-én csütörtökön délután 17:30 kezdéssel a Polgárok Háza kis termébe várják a kedves érdeklődőket. Az impostor szindróma, avagy tudod mit csinálsz, mégis kételkedsz magadban. Ez a Somogyi és Kereskedelmi Iparkamara következő rendezvénye lesz, amelynek előadója Szabó Gábor, kommunikációs tréner. Május 8-án 10 órától 11:30-ig tart a képzés a Skik székházban, azaz az Anna utca 6 szám alatt. És még néhány gondolat a tartalomból, miért érzi magát a legtöbb tapasztalt vállalkozó titokban mégis kezdőnek? Miért értékeli le az agyunk automatikusan a sikereiket? És hogy hogyan különböztethetjük meg az egészséges kritikát a romboló kételkedéstől? Ezekről is mind szó lesz majd.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt.

0: Anasztézsát, a szemüveg királynőt hallgattuk. Nagy gyűjteménye van egyébként ebből az ókulából, ezekből az ókulákból. Na meg hát a hangja is van egészen káprázatosan egyedi, szert a világon abszolút felismerhető. Felvételét, a One Day in Your Life-ot pedig erőteljes és magabiztos szakítós himnuszként komponálta, énekelte. A dal központi témája az önbecsülés visszanyerése és a felelősségre vonás. Úgyhogy, bár olyan könnyen énekelhetőnek és slágereslek tűnik, azért a tartalmi mondani valója sokkal-sokkal mélyebb annál, mint amit a dal hangulata sejtett, de egyébként ez rengeteg zenénél már csak így van. A folytatásban Sabrina Carpenter érkezik vele és velük. Kívánok nagyon kellemes délutánt a hátralévő részhez is. Jó utat, hogyha a úton vagytok, és jó pihenést, ha már otthon.
1: Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.
1: A Doobie Brothers slágere, illetve annak átdolgozása pörgött 1993-ban, már akkor is 20 éves volt egyébként a dal, most meg már de egyébként a hangulat szerintem nagyon jó, és hogy a remixeknek van létjogosultsága, sőt, még akár taníthatnak is bennünket, hogy a régi dolgok, jó dolgok, és hogy fel lehet őket frissíteni a kor szellemének megfelelően. És akkor most ezt egy átvitt értelemben, hogyha újra fogalmazzuk, akkor gondoljatok arra, hogy mondjuk gyerekkorotokban mik szerettetek volna lenni, miket szerettetek volna elérni. Biztos vagyok benne, hogy egy csomó mindent már sikerült, de abban is biztos vagyok benne, hogy vannak olyan gyermeki álmok és vágyak, amelyek nem váltak valóra, és most már felnőttként inkább elhessegeti az ember, hogy jaj, de csacsi voltam akkor. Nem, csak sokkal őszintébb. Mert hogyha az ember el tudná azt érni, amit akkor szeretett volna, szerintem akkor az lenne az igazi beteljesülés, nem? Úgyhogy essen túl ez az ötlet, ez a terv, ez a vágy egy ilyen ránc felvarráson, és akkor lehetséges, hogy még lehet róla szó. Mi a vélemény? Amíg gondolkodtok rajta, mi folytatjuk zenével, Diaz, Furacsi és Szakács Geri közösével, jön a két oldalú minden érem, és nem sokára Krisztián is az 5 órai hírekkel.

0: Ott az olimpiai bajnok! Szilágyi Áron!
1: 3-2-1 Olimpiai bajnok Magyarország!
2: Fiú Saul is

0: Reklám.
1: Május 9-én szombaton eljön a szezon utolsó nagy dobása. Szezonzáró éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben 20 órától. Most a fedett élményfürdő kültéri medencéi is megnyílnak, és a zenét már a kinti medencéből is élvezheted. A hangulatról DJ Volumen gondoskodik. Csobbanj bele a szezonzáró élménybe a Virágfürdőben.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédő sérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630 748 84 66-os telefonszámon.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Tavaszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj május 2-a és 9-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha május 9-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
5: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
1: Minden, ami ingatlan, Bold Ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
6: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
7: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu.
8: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
4: Váltanál? Vagy még keresed az utad? Ne érd be kevesebbel! Gyere el május 13-án a Dombóvári Művelődési Házba a Tolna Vármegyei Kormányhivatal állásbörzéjére. Találkozz személyesen a legjobb munkaadókkal, és turbózd fel a karriered ingyenes tanácsadásainkkal. Te hozd a lelkesedésed, mi hozzuk a lehetőségeket. Május 13-a a Dombóvár. A te sikered itt kezdődik. Nyílt hetek a Depofit funkcionális edzőteremben. Május 10-ig ingyen kipróbálhatod az összes csoportos edzésünket. Regisztrálj, jelentkezz be és válasz órát. Részletek a Facebookon. Depofit. Minőség minden mozdulatban. Kisgát, Kondvezér utca 5.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
9: Elismerést kapott a Kométa Anna családosok támogatásáért. Leállították a távfűtést. Köszöntöm a kedves hallgatókat, 17 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Aranybölcsös támogató címmel ismerte el a Kométa 99 ZRT-t a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. A kaposvári vállalat 2024. decembere óta segíti rendszeresen a Nagycsaládosok Kaposvári Egyesületét, és tavaly összesen mintegy 9 millió forint értékű adománnyal támogatta a rászoruló családokat. Az elismerést hétfőn adták át a cég vezetésének. A cím átvételekor Giacomo Pedranzini, a Kométa ügyvezető igazgatója megjegyezte, hogy a jövőben is folytatni kívánják a helyi nagycsaládosok támogatását, hiszen, mint megjegyezte, ő maga is egy 8 gyerekes családból származik. Leállították hétfőn a távhőszolgáltatást Kaposváron. A vagyonkezelő azt közölte, hogy a meteorológiai előrejelzések alapján döntöttek így, ugyanis már az éjszakai órákban sem lesz hűvösebb 10 foknál. Azt is közölték, hogy május 15-ig igény esetén visszakapcsoltathatják a távhős lakások a fűtést. Ezt a közös képviselőnek kell kérvényeznie. Nekiesett a buszsofőrnek, és a buszt is megrongált a három férfi Böhönyén, mert nem engedték őket felszállni. A három férfi május 1-én este a böhönyei állomásról próbált meg hazajutni Taranyra, Eötvöskúnyira és Nemesdédre, de a sofőr nem engedte őket felszállni a buszra, mert nem volt elég pénzük jegyre, és ittasak is voltak. A három férfi közül azért az egyik verbálisan és fizikailag is bántalmazta a buszsofőrt, a másik kettő pedig a busz ajtaját és oldalát ütötte, illetve rúgta. A három férfit rendőrök fogták el, és garázdaság, illetve közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt eljárást indítottak ellenük. Somogyban fogtak el a rendőrök egy német férfit, aki drága kerékpárokat lopott el Zala megyében. A 65 éves férfi tavaly márciusban Hévízen, néhány nappal később pedig Zalakaroson lopott el egy-egy biciklit. A rendőrök a térfigyelő kamerák alapján kiszúrták, hogy mindkét helyszínen ugyanazzal a német rendszámú kocsival járt az elkövető. Ez alapján lenyomozták, hogy ki a kocsi tulajdonosa, és elfogató parancsot adtak ki ellene. A férfit végül hétfőn egy igazoltatáskor a Balatonkeresztúron fogták el a rendőrök. A kihallgatása során kiderült, hogy tavaly nyár végén egy harmadik biciklit is ellopott. Kisebb földrengés volt kedden hajnalban Horvátország keleti részén. A Richter skála szerinti 4,1-es erősségű földmozgást Eszéktől mintegy 30 kilométerre mérték hajnali fél háromkor. A földmozgást Magyarországon és Szerbiában is érezni lehetett. A helyiek beszámolói szerint a földrengés komoly riadalmat keltett, az emberek az utcára rohantak. A beszámolók szerint számos ház falain keletkeztek repedések, egy templom mennyezetéről pedig nagyobb vakolatdarabok hullottak le. Személyi sérülés azonban szerencsére nem történt.
0: Időjárás jelentés.
9: Az esti órákban változóan felhős lesz az ég, és 18-19 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 12 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap is marad majd a többnyire felhős idő hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Szerdán még 25 fok lesz a csúcsérték, csütörtökön viszont 5-6 fokos lehűlés érkezik, és aznap már nagyobb esély lesz esőre, záporra.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Tegnap élmény beszámoltam, elmeséltem nektek, hogy Rakoncai Gábor, aki ugye nagy expedíciókat csinált, és többek között az Atlanti-óceánt is átevezte, ismételten egy extrém kihívásnak tesz eleget. Szófiában egy 10 napos futóversenyen vesz részt, ahol 10 napig csak futnak. Az lesz a győztes, aki ugye legtöbbet futja 10 nap alatt. A 3. nap végén még vezetett, most pedig a 4. nap végének eredményét hoztam. Brutális csata van az élen, ugyanis Luke Ivory, a mindenkori, az abszolút csúcs tartó, behozta a lemaradását Gáborral szemben, és a 4. nap végén már 10 kilométerrel is vezetett, de Gábor megrázta magát és feljött. Úgyhogy Luke Ivory jelen pillanatban 4 nap alatt 526 kilométert futott, Rakoncai Gábor pedig alig 1 kilométerrel kevesebbet, 525-öt. A másik magyar török Benyámin 432, a 3. Fodor Szilárd 414, Tajti Tamás pedig 310 kilométernél tart. Hajrá fiúk, hajrá magyarok!
1: Együtt töltjük a délutánt! Találkozzunk a 91.2-n! Rádió Most!

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: A Jerry MacDonald paleontológus által talált nyomok. Nem tudom, hallottatok-e már róla? Az 1987-ben felfedezett nyomok a Pern időszakból származnak.
2: Nem is hallottam, hogy volt időszak.
1: Nagyjából 280 millió évesek.
2: Csak.
1: Még a dínók előtről származnak. És ezek között, a nyomok között vannak hüllők, vannak kétéltűek és rovarok nyomai, illetve egy emberi lábnyom.
2: Hoppá.
1: Hát az hogy?
2: Hát akkor még nem is volt emberiség.
1: Hát ez az.
2: Akkor ez kintről jött.
1: A tudományos vizsgálatok szerint azonban a kérdéses nyomok természetes erózió vagy más állatok nyomai.
2: Ez már csak megmagyarázzák a dolgokat. Szerintem szándékosan üzentek nekünk. Én tudom, hogy bennünket mesterségesen telepítettek. Téged biztos.
1: Minek nekem ellenség?
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta.
4: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Időjárás jelentés.
5: Változás sejtett az időjárás előrejelzés. Egy kissé már nedvesebb levegő érkezik fölénk, és labilisá válik a légkör. A következő napokban a meleg mellé átmenetileg érkezik ez a bizonyos nedvesebb légtömeg, ami kedvez a gomoly felhő képződésnek, úgyhogy megnövekedhet a felhőzet, és eleinte elszórtan, szerdán pedig már szórványosan valószínű, amolyan nyárias fajta zápor és zivatar. Úgy néz ki az előrejelzés az előttünk lévő napokban, hogy holnap még akár lehet 24-26 fok, és eleredhet délután az eső. Csütörtökön délután szintén mutat csapadékot, pénteken felősödést a napsütés mellé, aztán szombatra már a napsütésből lesz majd több ismételten, úgyhogy a hőmérsékleti, a lehűlő hőmérséklet, itt a lehűlést 21-23 fokra értsétek. Szombaton, vasárnap, hétfőn ismételten emelkedés jellemzi majd, ami azt jelenti, hogy a pénteki 23, szombatra már 24, vasárnapra 26, jövő hétfőre pedig megint 28 fok lesz. A csapadék várható mennyisége pedig holnap és holnap után is, hát talán 2-2 milliméternyi lesz. Kevés, nagyon kevés. Jó kiadós, csendes eső. Egész éjszakás, az kéne. Az a hideg front, ami majd csütörtökön jön, az nem kell. A szél, ami szintén csütörtökön, aztán majd vasárnap és jövő hétfő lesz, az se kell annyira.
0: Időjárás jelentést hallottak.
4: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután. Programajánló.
1: Igazán pazar szombat elé nézünk, egy csomó program lesz, nem is akarom most mind felsorolni. Egyetlen rendezvényre szeretném helyezni a fókuszt, ezúttal az Európa napi programokra itt Kaposváron, a Madarak és Fák napja rendezvényre, amit szombaton 9 órától délután 3-ig rendeznek, kinn a Desin, a Fekete István látogató központban. Lesz európai játékudvar, itt aztán próbára lehet tenni a világról szóló tudást, a Europe Direct Somogy sátrában többféle társasjáték közül lehet válogatni, van zászlófelismerő országkvíz érdekességek a nagyvilágból, emellett egy sokszínű EU totóval és értékes nyereményekkel is várják az érdeklődőket. De lesznek logikai és ügyességi játékok is, a kacagó sarok sátrában például az ügyességi és logikai feladatok várják a családokat, lesz csocsó, óriássak, célbadobás, labdajátékok, zsonglőrködés, jéghoki, puzzle, kézműveskedék és sok más minden is. A Madarak és Fák napja pedig a Fekete István látogató központ közvetlen környékén várja színes programokkal az érdeklődőket, kézműveskedéssel, természetismereti játékokkal, mesesarokkal, faismereti túrával, kacsavadászattal, sétahajózással és rengeteg-rengeteg meglepetéssel.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Reklám.
2: Mondjak egy jót. Mentavill. Minden, ami villanyszerelés, építkezéshez vagy felújításhoz. Ez a Mentavill. Keresse termékeinket országos szaküzlethálózatunkban. Kaposvár, Raktár utca 40 és online www.mentavill.hu.
3: Mondjon jobbat Mentavill.
4: Nyílt hetek a Depofit funkcionális edzőteremben. Május 10-ig ingyen kipróbálhatod az összes csoportos edzésünket, regisztrálj, jelentkezz be és válasz órát. Részletek a Facebookon. Depofit. Minőség minden mozdulatban. Kisgát, Kondvezér utca 5.
5: Cseri modellek a Kaposvár KKFT-nél már 9 millió 190 ezer forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár KKFT, Cseri autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika, a város hír összefoglalója.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. május 5-e, kedd, 18 óra van. A Rádió Most helyi hír összefoglalóját Cserhalmi Krisztiántól hallják. Leállították a távfűtést. Nappal 20-25 fok, éjszaka pedig 10-12. Ilyen időjárás várható a következő napokban, és ez várhatóan tovább fog javulni a folytatásban. Épp ezért hétfőn leállították a távfőszolgáltatást Kaposváron. A vagyonkezelő ZRT tájékoztatása szerint május 15-ig igény esetén visszakapcsoltathatják a távfős lakások a fűtést. Ezt a közös képviselőnek kell kérvényeznie. Újra virágba borul Kaposvár. Közel 46 ezer virágot ültetnek ki a következő napokban Kaposvár közterületeire. Szita Károly polgármester kedden a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a városban muskátlik, petúniák, begúniák, rézvirágok és több más dísznövény kerül az utcákra, parkokba és villanyoszlopokra. A virágosítás célja, hogy a nyári időszakra ismét színesebb, rendezettebb városkép fogadja a kaposváriakat és az ide látogatókat. Permetezni fogják a vadgesztenyefákat. Lombpermetezést végeznek Kaposvár közterületein szerdától jövő hét csütörtökig a vadgesztenyefák védelme érdekében. A munkálatokat az esti és éjszakai órákban végzik, elsősorban a vadgesztenye aknázó múj és más kártevők betegségek ellen. A városüzemeltetés tájékoztatása szerint a felhasznált szerek az emberekre, a méhekre és a környezetre nem jelentenek veszélyt. Elismerték a kométát, amiért a rászoruló családokat támogatja. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete aranybölcsős támogató címmel ismerte el a Kométa 99 ZRT-t. A kaposvári vállalat 2024. decembere óta segíti rendszeresen a Nagycsaládosok Kaposvári Egyesületét, és tavaly összesen mintegy 9 millió forint értékű adománnyal támogatta a rászoruló családokat. Az elismerést hétfőn adták át a cég vezetésének. A cím átvételekor Giacomo Pedranzini, a Kométa ügyvezető igazgatója megjegyezte, hogy a jövőben is folytatni kívánják a helyi nagycsaládosok támogatását, hiszen mint megjegyezte, ő maga is egy 8 gyerekes családból származik. Motoros tréninget tartanak a rendőrök. A rendőrség szombatra a Kaposvár Arénához szezonnyitó motoros tréninget szervez. Az ingyenes programon legfeljebb 80 motoros vehet részt saját járművel, képzett oktatók segítségével. A korlátozott helyek miatt a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A rendezvényen emellett egész nap interaktív közlekedés biztonsági programok, szimulátorok, vetélkedők és jármű bemutatók is várják az érdeklődőket. Legeltetőtől a tányérig lehet követni az étel útját. Pénteken a Mate bőszínfai szarvas farmon gasztroestet rendeznek. A program egy traktoros túrával indul, ahol a résztvevők a gazdálkodás működésébe és a legeltetéses állattartásba is betekinthetnek. Az est középpontjában egy ötfogásos vacsora áll, amelyen Nagy János a farm vezetője, valamint szakmai vendégek is megszólalnak. A szervezők szerint a cél, hogy a vendégek a legelőtől egészen a tányérig követhessék az ételek útját. Teherautó, terepjáró és személyautó ütközött. Hármas karambol történt kedreggel a 67-es főúton a Töröcske felé vezető szakaszon Kaposvár határában. Egy terepjáró hátulról belehajtott egy teherautóba. A jármű ezután visszagurult, és a mögötte közlekedő személyautónak is nekiütközött. A tehergépkocsinak nem volt rakománya, a három járműben pedig összesen öten utaztak, és a helyszínre mentő is érkezett. A műszaki mentést a kaposvári hivatásos tűzoltók végezték el. Az útra olaj és fagyálló került, ezért a helyszínelés és a burkolat megtisztítása miatt az érintett szakaszon forgalomkorlátozás volt. A buszossal balhéztak. Három férfi Böhönyén nekiesett a buszsofőrnek, és a buszt is megrongálta, mert nem engedték őket felszállni. A három férfi május 1-én este a böhönyei állomásról próbált meg hazajutni Taranyra, Eötvös-Kúnyiba és Nemesdédre, de a sofőr nem engedte őket felszállni a buszra, mert nem volt elég pénzük jegyre, és ittasak is voltak. A három férfi közül ezért az egyik verbálisan és fizikailag is bántalmazta a buszsofőrt, a másik kettő pedig a busz ajtaját és oldalát ütötte és rúgta. A három férfit rendőrök fogták el, és garázdaság, illetve közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt eljárást indítottak ellenük. Egy igazoltatáson akadt fenn a német biciklitől vaj. Drága kerékpárokat lopott el Zala megyében egy német férfi, akit végül a somogyi rendőrök fogtak el. A 65 éves férfi tavaly márciusban Hévízen, néhány nappal később pedig Zalakaroson lopott el egy-egy biciklit. A rendőrök a térfigyelő kamerák alapján kiszúrták, hogy mindkét helyszínen ugyanazzal a német rendszámú kocsival járt az elkövető. Ez alapján lenyomozták, hogy ki a kocsi tulajdonosa, és elfogató parancsot adtak ki ellene. A férfit végül hétfőn egy igazoltatáskor Balatonkeresztúron fogták el a rendőrök. A kihallgatása során kiderült, hogy tavaly nyár végén egy harmadik biciklit is ellopott. 3000 forint miatt súlyos testi sértés. Tavaly nyáron egy kártyatartozás miatt egy férfi úgy megfejelte ismerősét, hogy szilánkosra tört az orra, ezért most emiatt vádat emeltek ellene. A tettesnek 3000 forinttal tartoztak. A probléma abból lett, hogy mindezt elmondta az ismerőse az élettársának. Amikor találkoztak egyszer az utcán, az ismerőse számon kérte, hogy miért mondta el ezt a barátnőjének. A férfi viszont ezen úgy felhúzta magát, hogy megfejelte ismerősét, akinek betört az orra. A marcali járási ügyészség súlyos testi sértés miatt felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a tettes ellen. Hiába pontozták ki, ő akkor is vezetett. Őrizetbe vettek a rendőrök Kaposváron egy 27 éves autós, aki bevont jogosítvány ellenére volán mögé ült. A férfit hétfőn ellenőrizték, és kiderült, hogy korábbi szabályszegései miatt már elérte a 18 büntetőpontot, ezért a vezetői engedélyét bevonták. Az engedély nélküli vezetés miatt a sofőrt előállították. A krónika végén pedig egy sporthír. Egy-egyre áll a férfi röplabda döntő. A Finó Kaposvár férfi röplabda csapata elveszítette hazai pályán a bajnoki döntő második mérkőzését. Az együttes hétfő este 3-0-ra kapott ki a MÁV előrétől. A Finó a döntő első meccsén szintén 3-0-ra nyert idegenben, amivel akkor elvették a székesfehérváriak pálya előnyét, de a MÁV előre a kaposvári győzelmével ezt rögtön vissza is vette. A bajnoki döntő pénteken Fehérváron folytatódik.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
6: Az esti órákban változóan felhős lesz az ég, és 18-19 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 12 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap is marad majd a többnyire felhős idő hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Szerdán még 25 fok lesz a csúcsérték, csütörtökön viszont 5-6 fokos lehűlés érkezik, és aznap már nagyobb esély lesz esőre, záporra.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor. Pénztei Tibor.
7: Kellemes kora estét kívánok mindnyájótoknak. Olyan az embernek az érzése, mintha már legalábbis nyár volna. A hőmérséklet az mindenféleképpen, a nap még javában süt, úgyhogy ha van még teendő a kertben, akkor nosza rajta. Ilyenkor még nem kell bevonulni, amíg lehet látni, addig lehet dolgozni is. Vagy csak esetleg egy pohár borral a kézben ülni a hintába. Vagy bármi, ami kikapcsol, és ami feltölt benneteket a holnapi munkanapra. Mi is ezt csináljuk most a zenékkel, a Sophie and the Giant-tel, Rácz Gergővel, Orsó Barenivel, Michael Jacksonnal, Calvin Harris,

0: Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2. Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Új horgásztégek, új filagória, megerősített partvédelem. Alaposan felfrissítették a kaposváriak kedvenc gyertyánosi kirándulóhelyét. Ezrek szálltak május 1-én hajóra, hogy a munka ünnepét Badacsonyban töltsék. Az ilyen bortúráknak évtizedes hagyományuk van. Látványos légiparádé, különleges járművek, meghívott sztárpilóták. A Kadarkúti repülős majáli szervezői idén is kitettek magukért.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.
2: Justin Timberlake antalított bennünket, az Ultronét pedig a folytatást hozza, már is jön a Found a Cure, méghozzá 1998-ban. Én pedig a hétvégére tekintek előre, és egy nagyon-nagyon különleges rendezvényt ajánlok a becses figyelmetekbe. Most hétvégén, május 9-10-én rendezik a budapesti MOM sportban a Csak a Mentes tavaszi fesztivált, amely egy olyan inspiráló közösségi élmény, amely bebizonyítja, hogy az egészségtudatos életmód nem a lemondásról, hanem az életminőség javításáról és az önfelett élvezetekről szól. A rendezvénye több mint 80 kiállító vonultatja fel a legmodernebb glutén, cukor, laktózmentes és vegán termékeket, valamint natur kozmetikumokat és fenntartható háztartási megoldásokat, miközben neves szakértők előadásokkal és workshopokkal segítik az érdeklődők edukációját. Herceg Andrea főszervező küldetése szerint ez a családbarát eseménye egy olyan támogató közeg, ahol a látogatók kompromisszumok nélkül közösségben fedezhetik fel az egészséges és mentes életmód lehetőségét.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Közel 46 ezer virágot ültetnek ki a következő napokban Kaposvár közterületeire. Szita Károly polgármester kedden a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a városban muskátlik, petúniák, begúniák, részvirágok és több más dísznövény kerül az utcákra, parkokba és villanyoszlopokra. A virágosítás célja, hogy a nyári időszakra ismét színesebb, rendezettebb városkép fogadja a kaposváriakat és az ide látogatókat. Aranybölcsös támogató címmel ismerte el a Kométa 99 ZRT-t a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. A kaposvári vállalat 2024. decemberre óta segíti rendszeresen a Nagycsaládosok Kaposvári Egyesületét, és tavaly összesen mintegy 9 millió forint értékű adománnyal támogatta a rászoruló családokat. Az elismerést hétfőn adták át a cég vezetésének. A cím átvételekor Giacomo Pedranzini, a Kométa ügyvezető igazgatója megjegyezte, hogy a jövőben is folytatni kívánják a helyi nagycsaládosok támogatását, hiszen, mint megjegyezte, ő maga is egy 8 gyerekes családból származik. Nekiesett a buszsofőrnek, és a buszt is megrongált a három férfi böhönyén, mert nem engedték őket felszállni. A három férfi május 1-én este a böhönyei állomásról próbált meg hazajutni Taranyra, Eötvöskúnyira és Nemesdédre, de a sofőr nem engedte őket felszállni a buszra, mert nem volt elég pénzük jegyre, és ittasak is voltak. A három férfi közül ezért az egyik verbálisan és fizikailag is bántalmazta a buszsofőrt, a másik kettő pedig a busz ajtaját és oldalát ütötte, illetve rúgta. A három férfit rendőrök fogták el, és garázdaság, illetve közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt eljárást indítottak ellenük. A matematikával folytatódtak kedden az írásbeli érettségi vizsgák. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint középszinten több mint 71 ezeren érettségiztek ebből a tantárgyból. A középszintű feladatsorban idén exponenciális függvény, gráfos, halmazos, valamint statisztikai feladatok is szerepeltek. Szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német írásbelivel folytatódnak majd az érettségik. Több mintás vizes poharat is visszahívott a Flying Tiger Magyarországon, mert a megengedettnél nagyobb mennyiségben oldódhat ki belülük ólom és kadmium. A fogyasztóvédelem közlése szerint a Kínában gyártott üvegpoharak hosszú távon egészségügyi kockázatot jelenthetnek. A vásárlókat arra kérik, hogy ne használják a termékeket, de az érintett poharak listája a fogyasztóvédelem honlapján érhető el. A teherautókat és buszokat ellenőrzik ezen a héten a rendőrök az ország útjain. A hatóság közlése szerint elsősorban a vezetési és pihenőidők betartását, a szállítási szabályok teljesülését, valamint a külföldi járművezetők tartózkodásának jogszerűségét ellenőrzik. Hozzátették, hogy a razzia célja a szabályszegések visszaszorítása és a közúti balesetek megelőzése.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban változóan felhős lesz az ég, és 18-19 fokot mérhetünk, hajnalban pedig 12 fok lesz a legalacsonyabb érték. Holnap is marad majd a többnyire felhős idő hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Szerdán még 25 fok lesz a csúcsérték, csütörtökön viszont 5-6 fokos lehűlés érkezik, és aznap már nagyobb esély lesz esőre, záporra.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
2: Kellemes kora estét kívánok! Remélem, hogy nagyon tartalmasan töltöttétek ezt a mai napot, akár a munkahelyen, akár otthon, hogy érdemes lesz majd álomra hajtani a fejet utána, és átgondolni a nap végén, hogy mi is volt a mai napon, ez is volt, az is volt, amaz is volt, de jó volt, és hogy holnap egy újabb nap lesz, amit ismételten jó lesz majd megélni. Hát bízom benne, hogy ez így volt. Ha esetleg nem, mert mondjuk inkább rosszabb dolgok történtek, akkor szűrjétek le a tanulságot, azt jegyezzétek meg, azt tegyétek el a későbbiekre, és inkább felejtsétek el az egészet. De zeneinket ne! Olivia Rodrigo, Halsey, Simple Red és Lost Frequencies is arról gondoskodik, hogy feledhetetlen legyen a következő néhány perc is.
3: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at this

0: legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.
1: Apránként, ahogy fogynak a slágerek, közeledik már a későbbi műsorunk, az este 8 órakor induló mutató. Aztán ránk köszönt majd a holnap reggel is, a május 6-a, ami számisztika szerint 4-es rezgésű nap lesz, összeadva ugye a számegyeket, ami azt jelenti, hogy energiák szintjén a harmónia, a család és a felelősség vállalás kettősségét hordozza majd. Úgyhogy használjátok is ki, ez arra fog ösztönözni, hogy ne csak álmodozzunk a békéről, hanem tegyünk is érte konkrét lépés. Úgyhogy érdemes lesz holnap odafigyelni az emberi kapcsolatainkra, mert a számok állása szerint a kedvesség nem csak viszonzása talál ezúttal, hanem hosszú távú stabilitást is hoz majd.

91.2 Rádió most. I took the long road across the ocean.

0: ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Kellemes estét kívánok, érdemes a Rádió Mosttal tartani, ha nem csupán a zene miatt hallgattok ránk, hiszen este 8 órától, mint minden kedden és pénteken este 8 órától jelentkezik a Mutató, a Szolgáltató Magazin műsor, amely helyeknek helyekről szól. A mai adásban például nyilatkozónk lesz majd Püspök Poszovácz Gabriella adószakértő, az ESZIA 1+1 százalékokról fogunk majd beszélgetni, illetve Majerné Bocska Ágnes idegenvezető, aki a hely történeti rovat állandó házigazdája, textilgyárról fog majd beszélgetni Róth Balázsi Hunorral. Aztán itt lesz majd Laski Vivien coach, akivel a kudarc lesz a fő téma, hogy mit lehet ezzel a helyzettel kezdeni, és itt lesz majd többek között a Kaposváron korábban előadást tartó szakmai és oktatási ügyekért felelős igazgató, a Matthias Corvinus Kollégiumból, azaz Konstantinovics Milán. Végül, de nem utolsó sorban a KKV szektor boldogulását elősegítő interjú sorozatba is belevágunk. Érdemes tehát a vállalkozóknak is figyelni műsorunkra. Ezúttal Kocsi Zsuzsival fogok majd beszélgetni, aki B2B networking tanácsadó. A témánk pedig az pedig tulajdonképpen a konferenciák, a vállalkozóknak szóló konferenciák lesznek. Csupa hasznos információ este 8 óra után itt a Rádió Mostban, a Mutatóban. Előtte azonban búcsúzom és köszönöm a figyelmet. Holnap reggel találkozunk ismét, én itt leszek, várok majd rátok. Sziasztok, jó ét!
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió Most. Lazítson. Velünk. Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Jó estét kívánok! 2026. május 5-e kedd este 8 óra van. Üdvözlöm hallgatóinkat, ez a Mutató közszolgálati interjú műsor, én Györfi Betta vagyok. A mai alkalomra 5 interjúval készültünk, szó lesz az adó 1+1%-áról, textiles helytörténetről, a konferenciák előnyeiről, de indítunk egy beszélgetés sorozatot a helyi KKV-k működését segítendő, illetve befejezünk 2 másikat, amelyekkel saját életét menedzselheti bárki. Ígérem, érdekes lesz, kezdjünk is bele! Pár héten belül itt a személyi jövedelemadó bevallás, amelynek része az 1+1%-os felajánlás is. Mai műsornyitó interjúnkban ezt a témakört járja körül Püspök Poszovácz Gabriella adószakértővel, kollégán Keszthelyi Tibor.
2: Kedves Gabi, először tisztázzuk azt az interjú elején, hogy mit is jelent ez az 1+1% felajánlás, teszem zárójelbe, ha még valaki nem hallotta volna.
3: Az 1+1% szorosan összekapcsolódik a személyi jövedelemadó bevallással, hiszen ennek a kitöltése során lehet rendelkezni. Nagyon fontos, hogy ez nem jelent senkinek pluszköltséget, hiszen a már levont és befizetett adó 1-4%-áról rendelkezünk. Csupán egy kis körültekintést, egy kis időt igényel, amit kiválasztjuk, hogy mely szervezetet szeretnénk támogatni. Az sem probléma, hogyha valaki nem rendelkezik, ugyanis az 1%-a a költségvetésben marad, és az állam a költségvetési törvényben megfelelően költi el. Viszont ha valaki rendelkezni szeretne, akkor nyilatkoznia is kell.
2: Rendelkezzünk. Kinek a részére lehet az 1+1%-ot felajánlani?
3: Ugye nem véletlenül beszélünk 1+1%-ról, tehát 2x1%-ról, ugyanis kétféle kedvezményezetti kört különböztethetünk meg. Az egyikbe tartoznak az adószámos adózók, vagyis azok a szervezetek, amelyek regisztrálták magukat, és a NAV adatbázisában megtalálhatóak, és érvényesen lehet rájuk nyilatkozatot benyújtani, illetve a törvényben megjelölt intézmények. Ilyen lehet például a Magyar Tudományos Akadémia, vagy akár az Országos Széchenyi Könyvtár. A másik körbe tartoznak a technikai számos adózók, vagyis az egyházak és a Nemzeti Tehetségprogram. Lényeges, hogy mindegyik kör részére 1%-ot lehet felajánlani, így jön ki az 1+1%. Hogyha valaki csak az egyik kedvezményezetti kör részére szeretne nyilatkozatot benyújtani, akkor a másik 1% nem csoportosítható át, tehát a nyomtatványnak azt a részét üresen kell hagynia.
2: Tegyük hozzá gyorsan azt is, hogy itt nem egy plusz 1+1%-ról van szó, hanem hogy az eleve befizetett összeg 1%-áról tudunk, vagy 1+1%-ára tudunk rendelkezni. Na de hogyan lehet ezt csinálni, hogyan rendelkezünk?
3: Hogyha valaki szeretné támogatni ezeket a szervezeteket, akkor számos lehetőség közül választhat. Az 1+1% nyilatkozat benyújtható személyesen, vagy akár postai úton, papíralapon, vagy akár elektronikusan. Benyújtható akkor, amikor valaki kitölti a bevallását, vagy ha később szeretne nyilatkozni, május 20-áig bármikor megteheti, sőt, azok az adózók, akik egyetértenek a bevallási tervezet adataival, és ezért nem módosítják a tervezetüket, nekik is van lehetőségük arra, hogy nyilatkozzanak az 1+1%-ukról, ehhez pedig a 25-1 nyomtatványt kell kitölteniük, vagy elektronikus úton, ugye azonosítást követően az ELSZIA felületen is tudnak rendelkezni.
2: Említetted már ugye dátumként a május 20-át, de magát a felajánlást meddig kell intézni?
3: Az 1+1% felajánlás benyújtásának a határideje pontosan megegyezik a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának a határidejével, vagyis május 20-a. Ez egy jogvesztő határidő, ami azt jelenti, hogy ha valaki május 20-a után nyújtja be az 1+1% nyilatkozatát, akkor azt már sajnos nem lehet elfogadni, úgyhogy éppen ezért fontos a határidő betartása.
2: Hogyha mondjuk én az előző években egy általam választott egyháznak ajánlottam fel azt a +1%-ot, de mondjuk idén nem rendelkezem külön, akkor a NAV figyelembe veszi idén is, a tavaly előtt is, stb.?
3: Így van, az egyházi, illetve a Nemzeti Tehetségprogram részére tett nyilatkozatokat a NAV mindig a következő évben is automatikusan figyelembe veszi, egészen addig, amíg ezt az adózó vissza nem vonja, vagy pedig új kedvezményezettet nem jelöl meg. Lényeges azonban, hogy ez az automatizmus kizárólag az egyházakra és a Nemzeti Tehetségprogramra vonatkozik, vagyis a civil szervezetek, illetve a törvényben meghatározott intézmények esetében folyamatosan évről évre kell megtenni a nyilatkozatokat, még akkor is, hogyha például ugyanazt a szervezetet szeretné valaki támogatni.
2: Amikor csináljuk, ugye már eddig is több mindent mondtál, akkor mire kell úgy extrán odafigyelni, hogyha valaki szeretné felajánlani ezt az 1+1%-ot?
3: Aki töltött már ki 1+1% nyilatkozatot, az tudja, hogy ez egy nagyon egyszerű nyomtatvány, azonban mégis számos hibát lehet elkövetni a kitöltés során, és ahogy említettem, az egyik legfontosabb és a leggyakoribb a határidő betartása. Tehát nagyon fontos, hogyha valaki támogatni szeretné az 1+1%-ával az intézményeket, akkor feltétlenül május 20-áig nyújtsa be ezt a nyilatkozatot. A másik hiba például az adószám vagy a technikai szám pontatlansága. Érdemes böngészni honlapunkat, a www.nav.gov.hu oldalt, ahol a NAV adatbázisában szerepelnek azok a szervezetek, amelyekre érvényes rendelkezést lehet benyújtani, és érdemes használni a nyomtatványkitöltő programokat, a webes felületeket, vagyis az e-SZIA oldalt, illetve a regisztráció nélkül használható webenkát, vagyis a webes nyomtatványkitöltő programot, ugyanis ezekben a programokban megtalálható 1+1% nyomtatványok egy olyan keresővel vannak ellátva, amelyben kizárólag azokra az adózókra lehet rákeresni, akikre érvényes nyilatkozatot is lehet tenni, ezzel is kiküszöbölhető, például, hogy valaki olyan intézményt választana, amelyre nem lehet érvényes nyilatkozatot benyújtani.
2: Egyéb hibák? Miben lehet még beleszaladni?
3: Egyéb hibák közé tartozik például az, hogy az 1% alapját az időben megfizetett adó képezi, ez azt jelenti, hogyha valakinek a bevallásában befizetendő adója keletkezett, akkor azt május 20-áig kell megfizetnie, illetve hogyha részletfizetést kért és kapott is, akkor mindig be kell fizetnie határidőn belül az esedékes részleteket. Például az is hiba lehet még, hogyha valaki egy kedvezményezetti körből két intézményt választ, ugye ilyen esetben a nyilatkozatokat érvénytelenítik, hiszen ha valaki csak az egyik kedvezményezetti kör részére szeretne nyilatkozatot tenni, akkor a másik felét a nyomtatványnak üresen kell hagyni. Hiba lehet például a kitöltés során az is, hogy az adózó nem tünteti fel az adóazonosító jelét a nyilatkozaton vagy a borítékon, ugye anélkül nem lehet beazonosítani, hogy ki szeretne felajánlást tenni. És egyre gyakrabban fordul elő az is, hogy közös borítékban küldik be a felajánlásokat, illetve nyilatkozatokat meghatalmazás nélkül. Hogyha valaki például a családtagok, szomszédok esetében közösen szeretné benyújtani a nyilatkozatokat, akkor meghatalmazás szükséges hozzá, meghatalmazás nélkül, akár papír alapon, akár postai úton személyesen benyújtott nyilatkozatokat sajnos nem lehet elfogadni. És az is lényeges, hogyha például valaki korábban nyilatkozott az egyháznak, vagy pedig a Nemzeti Tehetségprogramnak, ugye a NAV ezt automatikusan figyelembe veszi. Azonban, ha már nem rendelkezik jövedelemmel, például mert nyugdíjba ment, akkor vissza kell vonni a nyilatkozatát, hiszen folyamatosan értesítéseket fog későbbiekben kapni, hogy nem rendelkezett olyan adóalappal, amely alapján az 1%-ot teljesíteni lehetett volna.
2: Köszönöm az eddigi infókat, a következő műsorban folytatjuk a beszélgetést.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Helytörténeti rovatunk következik állandó vendégünkkel és a házigazdával, Róth Balázsi Hunorral.
2: Ma is a kaposvári textilművek történetét folytatjuk, ami idegenvezetőnkkel, Májerné Bocska Ágnessel, és ott hagytuk abba, hogy elhatározták az 5 éves tervben, hogy azért Kaposváron az iparosítás egy fontos figyelmet kap, és hogy a textilműveket meg fogják építeni. 1950-ben elkezdik az építkezést, 51-re befejezik, 52-re már átadják, aztán 30 ezer orsóval indul a gyártás, 128 millió forintos bevétel, csillog, villog, megyünk Las Vegasba. És végül hogyan alakult ez a történet, mert nem így?
3: Hát nem így alakult egyáltalán. Nagyon-nagyon izgalmas a története, imádom ezt a történetet. De hát akkor nézzük végig időrendben, hogy néz ki a kaposvári textilművek, ugye a Jutai úton vagyunk. A magyar állam építette, ez nagyon fontos azért megjegyezni még egyszer, egy Ibl-díjas építész volt, Böhönyei János, aki tervezte magát az épületet, majd az épületről is beszélünk, hogy jön ez a szociál képbe. Ez még nem volt eddig, nagyon sok stílusról beszélgettünk, de szociálról még
2: hát
3: nem.
2: Hát eddig a szecesszió volt, ami úgy bárnyékolta az elmúlt 2,5 évünket.
3: Most van lehetőség erről is beszélni egy picit, és az is nagyon fontos az építkezésnél, hogy a pécsi és a kaposvári magasépítési vállalat kivitelezte a munkálatokat. No, tehát itt vagyunk 1950-51-ben, amikor egy szántóföldnek használt területet jelölnek ki, ugye belvárostól, a lakott területről, egy kicsit északra helyezkedett ez el, ez volt az úgynevezett papsára dülő, ezt így hívták. Tehát itt teszi le az alapkövet pontosan április 29-én a könnyűipari miniszter, Kis Sándor volt akkor a könnyűipari miniszterünk, ő jön le, nyilván ez egy állami beruházás, nem győzöm hangsúlyozni. Na most egészen idáig, az 50-es évekig a cukorgyár volt a városvezető ipari létesítménye. Tehát a textilművek elkészülésével, illetve a beindulásával megváltozott a sorrend, és a textilművek lett a, idézőjelben mondom, a vezető szocialista nagyüzemünk a városban. Azt beszélték róla, hogy annyira fontos és annyira klassz az egész üzem, hogy nem csak hazánk, hanem Közép-Európa legmodernebb fonodájáról beszélhetünk. Nyilván munkahelyeket teremtett, és nem csak a szomszédos megyékből jöttek ide a munkások dolgozni, hanem az ország távoli részéről is, illetve volt egy olyan időszaka, amikor még kubai lányok is dolgoztak a textilművekben.
2: Nagyjából, mint most, csak most Fülöp-szigetekről jönnek.
3: Körülbelül. No, hát érdekesség. Hát kezdjük ott, hogy megírja a helyi lap, ugye médiában vagyunk, média mindenről tudósít, tehát megírja a helyi lap, hogy befejeződött az építkezés, és a világos, tiszta, egészséges munkatermekben éjszaka és nappali világítást árasztó neonfény mellett zúgnak a modern szovjet fonógépek. Na most ezt a hírt azért kénytelen volt megcáfolni a vállalatvezetősége 53. novemberében, mert még nem adták át a műhely épületeket. A fűtés és a vízvezeték szerelés sehogy se állt, tehát nem történt meg. Nem voltak kész a villanyszerelési munkák, nem volt útépítés, nem volt csatornázás, tehát tulajdonképpen nagy volt a baj, semmi nem volt. Képzeljük csak el, hogy a város központtól több kilométer távolságra helyezkedik el ez a gyár, ott épül, tehát a megközelítését mindenképpen meg kellett valahogy oldani. Nem volt kiépített út, elakadtak a járművek, az emberek gumicsizmában közlekedtek, hogyha ki akartak menni, akár dolgozni bent, akár dolgozni kint. Tehát nagyon nagy volt a gáz.
2: Nem zúgtak a gépek.
3: Nem. Most az építkezésről nagyon izgalmas történeteket találtam, mert maga az építkezés az földmunkával jár. Nagyon kevés gép áll a rendelkezésre, és esős időben csak lóvontatással tudtak dolgozni, így tudtak haladni. Egyébként abban az időben a diákok, a felnőttek társadalmi munkát vállaltak, hogy segítsék vagy gyorsítsák az építkezésnek a menetét, és csak úgy mellesleg jegyzem meg, hogy halálos baleset is történt ekkor, mert egy társadalmi munkás rálépett egy elhagyott második világháborús aknára, ez még a körülményeket nehezítette. Szóval visszatérve az építkezésre, iszonyatosan lassan haladt az építkezés, hát próbálták ilyen ünnepélyes külsőségekkel javítani a helyzetet, tehát beszerelték a szovjet gépeket, a szerelőbrigád éjjel-nappal szerelt, folyamatosan talpon voltak, azért, hogy minél több orsót tudjanak beindítani, és az akkori leírások szerint például volt olyan esztergályos, aki 36-40 órát dolgozott egy húzamban.
2: Az igen.
3: Egy húzamban. a teljesítmény miatt?
2: Hát az már lejött, hogy a hiú ábrándok meg a nagy elképzelések közel nem alakultak úgy, mint ahogy azt eltervezték, de végül valahogy ugye csak beindult egyfajta munka, 36-40 órás műszakok, stb., de hogyan alakult ez tovább? Valaha eljutottunk-e így legalább az 50-es években ahhoz a ponthoz, ami azért megközelíti azt, ami az elképzelés volt, vagy sem?
3: Nem akarom lelőni a poént most az elején, de majd 58-ra jutunk el odáig, 51-től, tehát 50-51-től 58-ig jutunk el odáig, hogy elmondhatjuk, hogy beállt minden, az egész rendszer beindult, a munkakörülmények normálisak, és rendesen tudnak dolgozni műszakban az emberek.
2: De akkor mi volt 58 előtt?
3: Hát izgalmas időszak, mert évről évre változott a helyzet, de azt azért még szeretném itt elmondani, ugye ott fejeztük be az előbb, hogy 36-40 órát dolgozott egy huzamban egy munkás, mert voltak olyan kitűzött tervek, amit muszáj volt teljesíteni. Tehát iszonyatosan rosszak a munkakörülmények, képzeljük csak el. Munkatermek nincsenek még berendezve, nem készült el igazából semmi, mert beszéltünk róla, hogy még a villanyszerelési munkálatokkal is gond van, nincs fűtés. És ezek a rossz munkakörülmények bizony a dolgozókra is kihatnak, meg a gépekre, a termelésre is kihat, ideiglenes géptermekben dolgoznak. Most képzeld el, hogy mivel nem volt fűtés, cséplőgép kazánnal próbálják a helyzetet egy icipicit javítani, hát nem sikerül a helyzetet javítani, de a munkások, amit vállaltak, azt muszáj volt teljesíteni a rossz körülmények ellenére is, mert december 21-ére, Sztálin elvtárs 72. születésnapjára 40 darab gyűrűs fonógépet szereltek fel, mert ezt kellett teljesíteni, és ezek a munkások ilyen körülmények mellett is teljesítették, hogy felszerelik a 40 darab gyűrűs fonógépet.
2: Mondjuk a 30 000-hez képest, amit terveztek, az vaj micske.
3: Még az elején vagy.

0: Beszéltünk arról, hogy a város szélén helyezkedik el az üzem, és az építkezés helyszínén nyilván még járhatatlanok voltak akkoriban az utak. És ugye nagyméretű kazánt ki kellett volna oda szállítani, és sehogy sem tudták a traktorok a sártengeren keresztül húzni a kazánt. Mindenki a sárban rekedt. Most először a munkások próbáltak vasúti sínekkel kísérletezni, hogy hát ha esetleg azon valahogy közlekedni lehetne, nem volt jó megoldás egyáltalán, tehát nem segített a helyzeten, a kazán az maradt. Akkor felkérték a honvédséget, most jönnek a katonák, felkérték a honvédséget, és két katonai jármű megpróbálta cibálni, szó szerint, kicibálni a sárból a hatalmas méretű új kazánt, de elszakadtak a vontatók. Tehát minden sújtotta szegényeket abban az időben, hát mi lett a megoldás? Végül megjelent egy T-34-es harckocsi, és ez a páncélos láncra fogta a több tonnás kazánt, és így került a helyére.
1: A honvédek megoldották.
0: A honvédség megoldotta.
1: Köszönöm szépen, kedves Ági, innen folytatjuk legközelebb.
2: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Mol.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: A kudarc és az önbizalom egymástól független dolgok, ám kétségtelen, hogy kevesebb önbizalommal nehezebb feldolgozni és kiküszöbölni is a kudarcot, mondta legutóbb Laski Vivien coach, akivel már is folytatjuk, egyben zárjuk ezt a témakört.
2: Létezik olyan, hogy külső és belső kudarc?
3: Létezik egyébként. Leginkább, sőt, inkább úgy fogalmaznék, hogy van olyan, hogy külső tényező által okozott bennünk lévő kudarc, de leginkább belülről fakad nyilván, hogy én ezt, amit beszéltünk, hogy én ezt kudarcnak érem meg, vagy oké, ért egy negatív élmény, és ebből ezt is ezt tanulom, és így megyek tovább.
2: Tehát akkor mi az első lépés mondjuk egy kudarc után? Mit tegyünk, hogy ezt jól dolgozzuk fel?

0: megnézzük azt, hogy mi az, amit tanultunk belőle. Ez a legelső lépés.
1: És aztán?
0: Aztán elindulunk afelé. Felmászunk a lépcsőn, ezt szoktam mondani a sportolóknak, hogy, hogy minden kudarc egy lépcsőfok, amit meg kell mászni. Ér egy kudarc, akkor tudom, hogy mi az, amit én abban hibáztam, meg mi az, amit jól csináltam, mert mindig van olyan is, amit jól csinálunk, és ezt is meg kell nézni, tehát nem csak az, hogy mi az, amit rosszul, és akkor amit rosszul csináltam, azt kijavítok, és föllépek a lépcsőfokra. Ott majd megint jön egy kudarc, úgyis, mert nincs olyan, hogy sosincs kudarc, akkor azt megint kijavítom, és föllépek a következő lépcsőfokra. Szóval tulajdonképpen ebből építkezünk.
1: Beszéltünk egyszer a korábbi témák kapcsán az átkeretezésről, akkor a negatív gondolatok átkeretezéséről beszéltünk, de ebben az esetben is működik ez? Hogy a kudarcot átkeretezzük, végülis erről beszéltél az
0: életben. Igen, abszolút ez működik, hogy amikor ér egy kudarc az életem során, akkor nem hagyom, hogy a negatív gondolataim elnyomjanak, hanem ezeket átfordítom pozitívra, pontosan az, amit mondtam, hogy mi az, amit tanultam ebből, vagy mi az, amit jól csináltam, hogy az ember hajlamos arra, hogy csak azt néz, hogy mi az, amit rosszul csinált, de hogyha felelevenítjük azt, hogy tulajdonképpen mi az, amit én jól is csináltam, vagy mi még ebből jól is kijöhetek esetleg későbbiek során, akkor azért nagyban megváltozik egyrészt az önmagához való viszonya, másrészt nő az önbizalma az embernek, harmadrészt pedig azért a negatív gondolatok eléggé elnyomnak minket, és eltorzítják a gondolkodásmódunkat is. Úgyhogy jó, hogy felhoztad ezt a keretezést, mert ez egy nagyon fontos és jó lehetőség arra, hogy akár a kudarcokat hogy kezeljük.
1: Van olyan azért több esetben, hogy az ember nem mer újra próbálkozni, ilyenkor mit lehet tenni?
0: Ilyenkor egyébként én azt szoktam tanácsolni, hogy az embernek már jó párkapcsolata vagy barátja, sokszor a barátok, a külső megerősítés nagyon sokat számít, hogy elinduljunk azon az úton, amit kitűztünk magunknak, ha még belül nem ismerem megtenni, akkor a külső tényezők, tehát hogy az ilyen szoros barátok, akik ismernek és megerősítenek, az sokat számít, illetve fejben elképzelem azt, hogy én már megcsináltam azt a dolgot, amit eddig nem mertem. Mert ha elég sokszor elismételjük ezt a fejünkbe, elképzeljük, úgymond átverjük az agyunkat, átkalibráljuk, és elhisszük, hogy meg tudjuk csinálni egy idő után, mondjuk egy 2 hét után. Sportolóknál ugye gyakran alkalmazom ezt a technikát, ez tulajdonképpen ez is az egyik mentál tréning gyakorlat, hogy én elképzelem mondjuk, hogy a versenyen jó vagyok. Nem mertek elindulni mondjuk 50 méter gyorsúszásba, mert nagyon sokszor itt a 10. lettem, meg nem úsztam meg azt az időt, amit az edzésen jó vagyok, de versenyen nem merek úszni, mert hogy tudom, hogy rossz vagyok. Akkor bekalibráljuk azt, hogy minden este én elképzelem azt, hogy jó vagyok az 50 méter gyorsúszásba, és egy idő után el fogom hinni, és meg fogom csinálni, és kilépek a komfortzónámból.
1: A külső visszajelzésekről jutott eszembe az, hogy az ember sokszor azt is kudarcként éli meg, ami nem is volt kudarc. Ezért is jó, hogyha beszélünk, teszem azt egy előadás, vagy egy esemény, vagy bármi után, ahol nekünk teljesítenünk kellett, vagy a munkahelyünkön. Belső hangunk néha kicsit szigorúbb velünk, mint mondjuk a körülöttünk lévők, máshogy látják a dolgokat.
0: Igen, ezért szoktam mindig azt mondani, meg ezt tanítják is a nálam sokkal okosabbak, hogy mindig nézzünk rá külső szemszögből arra az adott szituációra, vagy az élethelyzetre, amiben éppen vagyunk, hiszen azért az érzelmek nagyban el tudják vinni az embereket egy nehéz helyzetben, főleg, vagy egy kudarc élményben, amit mondtam is, hogy eltorzítják a valóságérzetünket, és ezért fontos az, hogy kívülről nézzünk rá valójában, hogy mi is történt. Nyilván ehhez kell egyfajta belső lecsendesedés, hogy leülök este tévé, számítógép, telefon nélkül, és akkor átgondolom az adott szituációt, hogy mi is történt, de ez nagyon fontos, hogy kívülről nézzünk rá, és nem csak belülről marcangoljuk magunkat. Mert sokszor a belső megvilágosodás akkor jön, amikor így az érzelmek elmennek, mondjuk egy kudarc élmény után, és tisztán nyugodt fejjel átgondolom az adott helyzetet, akkor teljesen másképp látom. Akár egy veszekedés, vagy akár egy vita, egy konfliktus helyzetben. Ugye sokszor az ember, amikor átgondolja 2 vagy 3 nap múlva, teljesen máshogy látja az adott szituációt.
2: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Utolsó része következik egy másik interjú sorozatunknak, amelyben az MCC szakmai és oktatási ügyekért felelős igazgatójával, Konstantinovics Milánnal beszélgetett Szekeres Marnó Alán. Summázva az eddigieket, a szakember elmondta, hogy miként lehet érdekessé tenni a gyerekek számára egy adott tudásterületet, hogy végül ők is szomjazzák a tudást.
2: Elsősorban a gyerekek oktatásáról beszéltünk eddig, de fölmerül a kérdés, hogy a szülőnek mit kellene megtanulnia, hogyan tudja legjobban segíteni a gyermekét abban, hogy vele tényleg az történjen meg, ami a legjobb.
3: Ami nagyon érdekes, hogy szerintem nulladik pontként, és ez a túlféltésre, meg a túlszigorúságra is lehet egy válasz, hogy a szülők nem ismerik feltétlenül a diáknak a világát, tehát hogy a gyerekeknek a világát, hogy mik azok a tényezők, mik azok az influencerek, platformok, játékok, hatások, zenék, amik egyébként, amikor nem otthon van, és ugye, hogy nő fel a gyermek, egyre kevesebbet van otthon, és egyre erősebb a kortárs közeg, meg a közösségi média, amik körbeveszik őt. És azt gondolom, hogy ebből a típusú tájékozatlanságból jönnek a túlféltések is, hogy na majd eme játék hatására majd ez maga az, meg amaz fog történni, meg azok a túl szabados, túl elengedő típusú történetek, hogy mindent is próbálják ki, és akkor valami majd lesz. Tehát, hogy szerintem ebben első körben a felelős tájékozódás a legfontosabb, és akkor sok szülő, amikor erről beszélgetünk, ilyen MCC-s programokon szokta megkérdezni, hogy de hát, hogy akkor most én is regisztráljak a TikTokra, megnézzem meg, hogy mi van ott, és én azt fogtam mondani, hogy igen, nézed meg, hiszen máshogy nem fogod látni a diákoknak, meg a gyerekeknek, tehát ennek a korosztálynak a világát, és én azt gondolom, hogy akkor lehet hiteles egy szülői iránymutatás, hogyha egy nyelvet beszélünk, ha legalább tudjuk azt, hogy miről van szó, és a másik, hogy nagyon sok szülő izoláltan küzd azért, hogy a saját gyermekével valahogy megtalálja az utat, és ha lenne ebben egy összehangolt szülői munka, szülői közös gondolkodás, fórum, amire az iskola nem mindig tud lehetőséget teremteni. Az MCC-ben ezzel próbálkozunk, de nyilván azokkal tudunk itt foglalkozni, akik a hatókörünkben vannak, akkor ezekből a közösségi tapasztalatokból sokat lehet profitálni, mert ugyanazok a problémák jelennek meg kisebb-nagyobb eltéréssel, nyilván a szociokulturális helyzet függvényében, és hogyha erre mondjuk közösen érkezik válasz, és nem egyedül harcol mondjuk azzal egy szülő, hogy én nem adok okos eszközt a gyermekem kezébe, de 28 másik szülő igen, akkor az én gyermekem lesz kinézve és versenyhátrányban, hanem az lesz mondjuk a paradigmaváltás történik, és az lesz az általános, hogy senki nem ad a gyermekének a kezébe mondjuk alsó tagozaton okos eszközt, akkor megváltozik a norma, és egészen más alapokról indul majd a digitális felelősség, meg a digitális nevelés.
2: Akkor összefoglalóan talán azt is mondhatjuk, hogy egyrészt azt javasoljuk a szülőknek, hogy ők is időnként dobják félre a telefonjukat, és nagyobb jelenléttel legyenek a gyermekeik felé. Másrészt pedig, ahogyan a gyerekeik az MCC-ben például közösségben vannak, úgy ők is keressék a közösségi megélés lehetőségét. Már csak azért is, mert nyilvánvaló, hogy egy ilyen szervezet is meghúzza a határait, hogy egy tehetséggondozásba kifér bele akár életkorilag, akár tanulmányi eredmények alapján, de valójában hát mi egy nagyobb közösség tagjai vagyunk, akik nem szeparáltan vannak jelen az életben, hanem a szülők a családokban találkoznak a gyerekekkel, a nagyszülőkkel, találkozunk kortársakkal, találkozunk pedagógusokkal, ismerősekkel, tehát valószínűleg nekünk együtt kellene megoldásra jutni sok kérdésben, nem pedig szeparáltan egy-egy csoportot kiemelve.
3: Pontosan, és jó gyakorlatokat is meg kell osztani, hiszen sokszor lehet, hogy egy családban kialakul valamilyen működő szisztéma, vagy egy kisebb közösségben, de erről nincsen tudomása a szülőtársaknak. Tehát ez egy intenzív kommunikációt jelent, meg egymástól is tanulunk, és a gyermekeinktől is tanulunk, ezt se feledjük, mert nincs kész dobozba zárható tudás itt a 21. században eme eszközökről, platformokról és hatásokról, hiszen egy napról napra változó világban élünk, ahol új és új kihívások jönnek. Emlékezhetünk rá, hogy pár évvel ezelőtt mekkorát futott ez a kék bálna jelenség, ami önsértésre buzdította a fiatalokat. Ma már ez elhalványult, de ott van a Robloxtól kezdve ezer más olyan történet, amik viszont most kúránsek, most futnak, és ez bizony a szülőknek is folyamatosan frissen kell tartaniuk a tudásukat a világról.
2: Utolsó kérdés, milyen lesz a jó iskola 20 év múlva? Szükséges-e az, hogy mondjuk egy állami vagy egyházi, tehát tanrendszerinti oktatást kiegészítse mindenkor valamiféle tehetség, gondozás, elitképzés, hívjuk bárminek?
3: A kettő szerintem csak együtt tud működni. Én hiszek abban, hogy általában egy alapvető iskolának, egy normális iskolának nem feladata az, hogy a kiemelkedő képességűekkel is foglalkozzon, leszámítva nyilván azokat a csúcsintézményeket, akik már állami keretek között is egy olyan válogatott diákanyaggal dolgozhatnak, akikkel el lehet érni többet a közoktatáson belül. De azt gondolom, hogy egy jól megszerkesztett, nonformális tehetséggondozó program, egy jól felépített program mindenkinek tud pluszt adni, meg plusz motivációt is adni a diákoknak. Amiben én hiszek, hogy nem fog változni 20 év múlva sem, az a pedagógusnak a személye és az ő személyiség formáló hatása. Ameddig nem lesznek pedagógus helyettesítő kiborgok és emberek leszünk, addig egy pedagógus mindig a saját személyiségével fog dolgozni. És ez lesz a legerősebb pedagógiai fegyver a jövő iskolájában is.
2: Akkor ez legyen a hitünk, a reményünk és ennek a beszélgetésnek a végszava. Az elmúlt percekben Konstantinovics Milán volt a vendégünk, akivel az alfa generációról, az oktatás jövőjéről és a mesterséges intelligencia hatásairól is beszélgettünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Köszönöm a lehetőséget.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: A KKV szektor boldogulását elősegítendő interjúsorozat indul a Mutató keretein belül, amelyben a helyi vállalkozásokat érő kihívásokról, marketingről és természetesen főleg megoldásokról lesz szó. A mai téma a vállalkozóknak szóló konferenciák és azok előnyei. Kocsis Zsuzsi, B2B Networking tanácsadóval Keszthelyi Tibor beszélgetett.
2: Hogyan segíthet egy kaposvári KKV vállalkozást egy konferencia a szakmai kapcsolatok kialakításában?
3: Szerintem a személyes találkozások azok, amik így a legnagyobb gyorsítópályák tudnak lenni egy-egy kapcsolatnak az építésében és az üzleteknek az előkészítésében, és hát a konferenciák azok a helyek, ahol nagyon-nagyon sok mindenkivel lehet egyszerre személyesen találkozni, és egy elképesztő jó hely arra, hogy már a meglévő kapcsolatrendszerünknek több kiváló képviselőjével is találkozzunk egy nap alatt, illetve arra is egy kiváló hely, hogy újabb kapcsolati elemek, újabb vállalkozókat tudjunk a kapcsolatrendszerünkbe behívni és velük elkezdeni dolgozni.
2: Figyelj, ha több lehetőség is adódik konferenciára, akkor hogyan rangsoroljak?
3: Ez nagyon jó kérdés, mert el lehet veszni tényleg ezek között, a rendezvények között, mert valóban nagyon sok van, nagyon jó témákkal, nagyon-nagyon jó közönséggel, viszont tényleg tudnunk kell priorizálni, tudnunk kell választani. Én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy a tanulás mellett legyen szeme előtt az, hogy az ő cégének mi az érdeke. Minden cégnek kell, hogy legyen egy stratégiája, kell, hogy legyen neki marketing terve, marketing irányai, a mindenféle sales törekvései kellenek, hogy legyenek, és a konferenciáknak a látogatása az ezeket tudja jól erősíteni.
2: Szerinted hány konferenciára érdemes elmenni egy évben?
3: Ez most egy nagyon jó kérdés, mert az előbb ugye azt mondtuk, hogy el lehet veszni bennük, és így elsőre én azt mondanám, hogy mindegyikre, mert hogy egyrészt nagyon szeretem őket, másrészt meg így tudom azt, hogy milyen hatékonyságot lehet egy ilyen konferenciával elérni, viszont nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy amikor elmegyünk egy konferenciára, akkor ne csak azzal számoljunk, hogy ez a konferencia 9-től 5-ig tart, hanem azzal is számoljunk bizony, hogy azok az üzleti lehetőségek, amiket elindítunk ezen a rendezvényen, ami kiesik azokból a beszélgetésekből, amiket ott a helyszínen kezdeményezünk, azokat bizony fel kell dolgozni. És akkor mondjuk, hogyha van 5 olyan találkozó, amit egy ilyen rendezvényen lebeszélünk valakivel, akkor ezt kiszámolhatjuk, hogy a következő időszakban az hány plusz munkaórát fog nekünk jelenteni. És amikor a konferenciák mennyiségéről gondolkodunk, meg arról, hogy hány konferenciára menjünk el, akkor ezt mindenképpen érdemes figyelembe venni. Egyrészt ugye ott van az, hogy mennyit akar növekedni a cégünk, tehát hogy mennyi új leadre van szükségünk, mennyi új üzletet szeretnénk a cégnek rövid távon vagy hosszú távon szerezni, ez legyen az egyik célszám, amit vegyünk figyelembe, a másik pedig az, hogy nézzük meg, hogy mennyi kapacitásunk van nekünk, illetve a cégben a kollégáinknak arra, hogy ezeket az új üzleteket valóban elindítsuk, és ne essenek a földre a rendezvényt követően.
2: Mielőtt tovább mennénk, kifejtenéd azt, hogy mit jelent számodra azt, hogy feldolgozni? Mi történik a konferencia után?
3: Igen. Mielőtt utánról beszélek, így a mi történik közbenről beszélnék egy kicsit, mert vannak olyan szerencsés helyzetek, amikor egy konferencián találkozunk valakivel, és van sok időnk beszélgetni, és meg tudunk mindent beszélni, amit szerettünk volna azzal a partnerrel, és olyan részletekbe menően tudunk tárgyalni egy nyugodt helyen a rendezvény forgataga mellett, hogy ott már elég konkrét dolgok tudnak történni. Ezek a nagyon szerencsés helyzetek, de amiből több van, az az, amikor csak néhány percnyi figyelmi energiát tudunk kapni a beszélgető partnerünktől, éppen csak annyit tudunk megbeszélni, vagy éppen csak rájövünk arra, hogy valóban, Dóri, neked meg nekem beszélnünk kell, mert van egy csomó közös téma, de hogy közben, hogyha belegondolsz, ott vagy a rendezvényen, ott van körülötted 100, 200, 500 ember, van 8 előadás, amin szeretnél egyszerre ott ott lenni. Már egyébként is fáradt vagy, mert nagyon sok impulzus ért reggel óta, és mondjuk már délután 2 van. Akkor ahhoz, hogy igazán hatékony tudjon lenni a közös munka, ahhoz bizony kell keresni egy külön időpontot, amikor egymásra tudunk figyelni, amikor csak az a téma jár a fejünkben, amiről nekünk kettőnknek egymással beszélgetni kell, és ezt fel kell tudni ismerni a rendezvényen, és érezni kell azt, hogy igen, ez egy komoly beszélgetés lehet, itt most igen komoly együttműködést tudunk elindítani, vagy akár egy megrendelés is születhet belőle, ha és amennyiben megfelelő körülményeket tudunk ennek teremteni. Tehát már a rendezvényen tudunk arra figyelni, hogy igen, most Dóri, veled van egy elindított beszélgetésem, és van még másik 3-4-5, akkor a rendezvény után nagyon-nagyon figyelnem kell arra, hogy én mind az 5 elindított beszélgetésnek megtaláljam a következő lépését. Hogyha azt ígértem, hogy felhívlak téged 2 napon belül, akkor 2 napon belül felhívlak téged. Hogyha azt ígértem, hogy küldök egy bemutatkozó anyagot, akkor e-mailben küldök egy bemutatkozó anyagot, hogyha azt ígérem, hogy utána nézek valami információnak, és ezzel segítem ott a munkádat, akkor utána nézek, és elküldöm neked azt az információt, azért, hogy az üzleti hitelesség megmaradjon, és hogy a bizalmat ezáltal tudjam építeni irányodba, illetve hát azok irányába, akiknek ígéretet tettem bármire.
1: A mai mutató eddig tartott, a következő pénteken lesz majd. Továbbra is várjuk a véleményeket és az ötleteket műsorunkkal kapcsolatban az info@radiomost.hu e-mail címünkre, vagy ismert telefonszámunkra. Búcsúzom szerkesztőségünk nevében, Györfi Bettát hallották. További jó rádiózást, kellemes estét kívánok!
0: Ez volt a mutató.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Yeah.

0: Bel itt senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Irány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió most. Lazítson. Velünk.
1: Jó pár év már benne, de több az, ami vár.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják, én Cserhamik Krisztián vagyok. Újra virágba burul Kaposvár. Közel 46 ezer virágot ültetnek ki a következő napokban Kaposvár közterületeire. Szita Károly polgármester kedden a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a városban muskátlik, petúniák, begúniák, rézvirágok és több más dísznövény kerül az utcákra, parkokba és villanyoszlopokra. A virágosítás célja, hogy a nyári időszakra ismét színesebb, rendezettebb városkép fogadja a kaposváriakat és az ide látogatókat. Leállították a távfűtést. Nappal 20-25 fok, éjszaka pedig 10-12. Ilyen időjárás várható a következő napokban, és az várhatóan tovább fog javulni a folytatásban. Épp ezért hétfőn leállították a távfőszolgáltatást Kaposváron. A Vagyonkezelő ZRT tájékoztatása szerint május 15-ig igény esetén visszakapcsoltathatják a távfős lakások a fűtést. Ezt a közös képviselőnek kell kérvényeznie. Permetezni fogják a vadgesztenyefákat. Lombpermetezést végeznek Kaposvár közterületein szerdától jövő hét csütörtökig a vadgesztenyefák védelme érdekében. A munkálatokat az esti és éjszakai órákban végzik, elsősorban a vadgesztenye aknázó múj és más kártevők betegségek ellen. A városüzemeltetés tájékoztatása szerint a felhasznált szerek az emberekre, a méhekre és a környezetre nem jelentenek veszélyt. Elismerték a kométát, amiért a rászoruló családokat támogatja. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete aranybölcsős támogató címmel ismerte el a Kométa 99 ZRT-t. A kaposvári vállalat 2024. decembere óta segíti rendszeresen a Nagycsaládosok Kaposvári Egyesületét, és tavaly összesen mintegy 9 millió forint értékű adománnyal támogatta a rászoruló családokat. Az elismerést hétfőn adták át a cég vezetésének. A cím átvételekor Giacomo Pedranzini, a Kométa ügyvezető igazgatója megjegyezte, hogy a jövőben is folytatni kívánják a helyi nagycsaládosok támogatását, hiszen, mint megjegyezte, ő maga is egy 8 gyerekes családból származik. Hiába pontozták ki, ő akkor is vezetett. Őrizetbe vettek a rendőrök Kaposváron egy 27 éves autós, aki bevont jogosítvány ellenére volán mögé ült. A férfit hétfőn ellenőrizték, és kiderült, hogy korábbi szabályszegései miatt már elérte a 18 büntetőpontot, ezért a vezetői engedélyét bevonták. Az engedély nélküli vezetés miatt a sofőrt előállították. 3000 forint miatt súlyos testi sértés. Tavaly nyáron egy kártyatartozás miatt egy férfi úgy megfejelte ismerősét, hogy szilánkosra tört az orra, ezért most emiatt vádat emeltek ellene. A tettesnek 3000 forinttal tartoztak. A probléma abból lett, hogy mindezt elmondta az ismerőse az élettársának. Amikor találkoztak egyszer az utcán, az ismerőse számon kérte, hogy miért mondta el ezt a barátnőjének. A férfi viszont ezen úgy felhúzta magát, hogy megfejelte ismerősét, akinek betört az orra. A Martali járási ügyészség súlyos testi sértés miatt felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a tettes ellen. Egy igazoltatáson akadt fenn a német bicikli tolvaj. Drága kerékpárokat lopott el Zala megyében egy német férfi, akit végül a somogyi rendőrök fogtak el. A 65 éves férfi tavaly márciusban Hévízen, néhány nappal később pedig Zalakaroson lopott el egy-egy biciklit. A rendőrök a térfigyelőkamerák alapján kiszúrták, hogy mindkét helyszínen ugyanazzal a német rendszámú kocsival járt az elkövető. Ez alapján lenyomozták, hogy ki a kocsi tulajdonosa, és elfogató parancsot adtak ki ellene. A férfit végül hétfőn egy igazoltatáskor Balatonkeresztúron fogták el a rendőrök. A kihallgatása során kiderült, hogy tavaly nyár végén egy harmadik biciklit is ellopott. A buszossal balhéztak. Három férfi Böhnyén nekiesett a buszsofőrnek, és a buszt is megrongálta, mert nem engedték őket felszállni. A három férfi május 1-én este a böhönyei állomásról próbált meg hazajutni Taranyra, Eötvös-Kunyiba és Nemesdédre, de a sofőr nem engedte őket felszállni a buszra, mert nem volt elég pénzük jegyre, és ittasak is voltak. A három férfi közül ezért az egyik verbálisan és fizikailag is bántalmazta a buszsofőrt, a másik kettő pedig a busz ajtaját és oldalát ütötte és rúgta. A három férfit rendőrök fogták el, és garázdaság, illetve közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt eljárást indítottak ellenük. Teherautó, terepjáró és személyautó ütközött. Hármas karambol történt kedreggel a 67-es főúton a Töröcske felé vezető szakaszon Kaposvár határában. Egy terepjáró hátulról belehajtott egy teherautóba. A jármű ezután visszagurult, és a mögötte közlekedő személyautónak is nekiütközött. A tehergépkocsinak nem volt rakománya, a három járműben pedig összesen öten utaztak, és a helyszínre mentő is érkezett. A műszaki mentést a kaposvári hivatásos tűzoltók végezték el. Az útra olaj és fagyálló került, ezért a helyszínelés és a burkolat megtisztítása miatt az érintett szakaszon forgalomkorlátozás volt. Legeltetőtől a tányérig lehet követni az ételútját. Pénteken a Mateb őszínfai szarvas farmon gasztroestet rendeznek. A program egy traktoros túrával indul, ahol a résztvevők a gazdálkodás működésébe és a legeltetéses állattartásba is betekinthetnek. Az est középpontjában egy ötfogásos vacsora áll, amelyen Nagy János, a farm vezetője, valamint szakmai vendégek is megszólalnak. A szervezők szerint a cél, hogy a vendégek a legelőtől egészen a tányérig követhessék az ételek útját. Motoros tréninget tartanak a rendőrök. A rendőrség szombatra a Kaposvár arénához szezonnyitó motoros tréninget szervez. Az ingyenes programon legfeljebb 80 motoros vehet részt saját járművel, képzett oktatók segítségével. A korlátozott helyek miatt a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A rendezvényen emellett egész nap interaktív közlekedés biztonsági programok, szimulátorok, vetélkedők és jármű bemutatók is várják az érdeklődőket. Egy-egyre áll a férfi röplabda döntő. A Finó Kaposvár férfi röplabda csapata elveszítette hazai pályán a bajnoki döntő második mérkőzését. Az együttes hétfő este 3-0-ra kapott ki a MÁV előrétől. A Finó a döntő első meccsén szintén 3-0-ra nyert idegenben, amivel akkor elvették a székesfehérváriak pálya előnyét, de a MÁV előre a kaposvári győzelmével ezt rögtön vissza is vette. A bajnoki döntő pénteken Fehérváron folytatódik.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, és 12 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Szerdán is marad majd a többnyire felhős idő hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. A legmelegebb órákban 25 fok lesz, csütörtökön viszont 5-6 fokos lehűlés érkezik, és aznap már nagyobb esély lesz esőre, záporra is.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Mostor. Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Leállították hétfőn a távhőszolgáltatást Kaposváron. A vagyonkezelő azt közölte, hogy a meteorológiai előrejelzések alapján döntöttek így, ugyanis már az éjszakai órákban sem lesz hűvösebb 10 foknál. Azt is közölték, hogy május 15-éig igény esetén visszakapcsoltathatják a távhős lakások a fűtést. Ezt a közös képviselőnek kell kérvényeznie. Szerdától jövő hét csütörtökig lompermetezést végeznek Kaposvár közterületein a vadgesztenyefák védelme érdekében. A munkálatokat az esti és éjszakai órákban végzik. Elsősorban a vadgesztenye aknázómoly és más kártevők betegségek ellen. A városüzemeltetés tájékoztatása szerint a felhasznált szerek az emberekre, a méhekre és a környezetre nem jelentenek veszélyt. Somogyban fogtak el a rendőrök egy német férfit, aki drága kerékpárokat lopott el Zala megyében. A 65 éves férfi tavaly márciusban Hévízen, néhány nappal később pedig Zalakaroson lopott el egy-egy biciklit. A rendőrök a térfigyelő kamerák alapján kiszúrták, hogy mindkét helyszínen ugyanazzal a német rendszámú kocsival járt az elkövető. Ez alapján lenyomozták, hogy ki a kocsi tulajdonosa, és elfogadó parancsot adtak ki ellene. A férfit végül hétfőn egy igazoltatáskor a Balatonkeresztúron fogták el a rendőrök. A kihallgatása során kiderült, hogy tavaly nyár végén egy harmadik biciklit is ellopott. Veszélyes ipari munkák kiváltására fejlesztenek robotokat Kínában. A mesterséges intelligenciával támogatott új fejlesztések, például vegyi tartályok hegesztését, hajótestek karbantartását vagy tenger alatti kábelek vizsgálatát is képesek emberi beavatkozás nélkül elvégezni. A cél, hogy csökkentsék a kockázatát annak, hogy megsérüljenek munka közben a dolgozók, ezzel párhuzamosan pedig növelik a hatékonyságot is. Több mint 1000 rászoruló gyermek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat legújabb pályázatának köszönhetően. A programban családonként több 10 000 forinttal támogatták a szemüvegvásárlást. A kezdeményezésre az OTP Bank ügyfeleinek adományaiból és a szervezet saját forrásaiból több mint 65 millió forint állt rendelkezésre. A szemüvegutalványokat országszerte 300 optikában válthatták be a családok. Kisebb földrengés volt kedden hajnalban Horvátország keleti részén. A Richter skála szerinti 4,1-es erősségű földmozgást Eszéktől mintegy 30 kilométerre mérték hajnali 14:30-kor. A földmozgást Magyarországon és Szerbiában is érezni lehetett. A helyiek beszámolói szerint a földrengés komoly riadalmat keltett, az emberek az utcára rohantak. A beszámolók szerint számos ház falain keletkeztek repedések, egy templom mennyezetéről pedig nagyobb vakolatdarabok hullottak le. Személyi sérülés azonban szerencsére nem történt.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, és 12 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Szerdán is marad majd a többnyire felhős idő hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. A legmelegebb órákban 25 fok lesz, csütörtökön viszont 5-6 fokos lehűlés érkezik, és aznap már nagyobb esély lesz esőre, záporra is.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: A legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.

A túlparton áll, átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Szezonnyitó motoros tréninget szervez a rendőrség szombatra a Kaposvár Arénához. De az ingyenes programon legfeljebb 80 motoros vehet részt, saját járművel, képzett oktatók segítségével. A korlátozott helyek miatt a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A rendezvényen emellett egész nap interaktív közlekedésbiztonsági programok, szimulátorok, vetélkedők és járműbemutatók is várják az érdeklődőket. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki tavaly nyáron egy kártyatartozás miatt úgy megfejelte ismerősét, hogy szilánkosra tört az orra. A tettesnek 3000 forinttal tartoztak. A probléma abból lett, hogy mindezt az ismerőse az élettársának mondta el. Amikor találkoztak egyszer az utcán, az ismerőse számon is kérte, hogy miért mondta el ezt a barátnőjének. De a férfi viszont ezen úgy felhúzta magát, hogy megfejelte ismerősét, akinek betört az orra. De a marcali járási ügyészség súlyos testi sértés miatt felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a tettes ellen. Átvették megbízó levelüket az országos listáról mandátumot szerzett képviselők hétfőn. Az Országház kupola termében tartott ünnepségen Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, hogy az április 12-i választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, és az adatokat gyorsan és gördülékenyen tették közzé. A megbízó levelet elsőként a Tisza párt listájáról mandátumot szerzett Kapitány István vehette át. A Fideszből Kocsis Máté, Szijjártó Péter és Lázár János nem volt ott az ünnepségen, ők később veszik át a mandátumokat. Brüsszelben kezd tárgyalásokat Vitézy Dávid, a lendő közlekedési és beruházási miniszter az uniós közlekedésfejlesztési források mielőbbi hazahozataláról. A Facebookon közzétett videójában azt mondta, hogy a cél, hogy Magyarország minél több, még elérhető támogatást megmentsen. A miniszter jelölt közölte azt is, hogy több száz milliárd forintnyi fejlesztési pénz sorsa lehet még nyitott, ezért gyors szakmai egyeztetésekre van szükség Brüsszelben.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, és 12 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Szerdán is marad majd a többnyire felhős idő hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. A legmelegebb órákban 25 fok lesz, csütörtökön viszont 5-6 fokos lehűlés érkezik, és aznap már nagyobb esély lesz esőre, záporra is.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Közel 46 ezer virágot ültetnek ki a következő napokban Kaposvár közterületeire. Szita Károly polgármester kedden a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a városban muskátlik, petúniák, begúniák, rézvirágok és több más dísznövény kerül az utcákra, parkokba és villanyoszlopokra. A virágosítás célja, hogy a nyári időszakra ismét színesebb, rendezettebb városkép fogadja a kaposváriakat és az ide látogatókat. Nekiesett a buszsofőrnek, és a buszt is megrongált a három férfi Böhönyén, mert nem engedték őket felszállni. A három férfi május 1-én este a böhönyei állomásról próbált meg hazajutni Taranyra, Eötvös-Kunyira és Nemesdédre, de a sofőr nem engedte őket felszállni a buszra, mert nem volt elég pénzük jegyre, és ittasak is voltak. A három férfi közül ezért az egyik verbálisan és fizikailag is bántalmazta a buszsofőrt, a másik kettő pedig a busz ajtaját és oldalát ütötte, illetve rúgta. A három férfit rendőrök fogták el, és garázdaság, illetve közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt eljárást indítottak ellenük. A matematikával folytatódtak kedden az írásbeli érettségi vizsgák. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint középszinten több mint 71 ezeren érettségiztek ebből a tantárgyból. A középszintű feladatsorban idén exponenciális függvény, gráfos, halmazos, valamint statisztikai feladatok is szerepeltek. Szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német írásbelivel folytatódnak majd az érettségik. Több mintás vizes poharat is visszahívott a Flying Tiger Magyarországon, mert a megengedettnél nagyobb mennyiségben oldódhat ki belőlük ólom és kadmium. A fogyasztóvédelem közlése szerint a Kínában gyártott üvegporrak hosszú távon egészségügyi kockázatot jelenthetnek. A vásárlókat arra kérik, hogy ne használják a termékeket, de az érintett poharak listája a fogyasztóvédelem honlapján érhető el.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, és 12 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Szerdán is marad majd a többnyire felhős idő hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. A legmelegebb órákban 25 fok lesz, csütörtökön viszont 5-6 fokos lehűlés érkezik, és aznap már nagyobb esély lesz esőre, záporra is.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Mező Misi.
2: Én pedig Szűcs Krisztián vagyok.
1: Mi vagyunk a NASA.
2: Hallgassátok a Rádió Mostot.

pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok, és a...
2: Gidák!
1: Hallgassátok a Rádió Mostot. Sikedám!
3: Együtt kezdtünk.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Leállították hétfőn a távhőszolgáltatást Kaposváron. A vagyonkezelő azt közölte, hogy a meteorológiai előrejelzések alapján döntöttek így, ugyanis már az éjszakai órákban sem lesz hűvösebb 10 foknál. Azt is közölték, hogy május 15-éig igény esetén visszakapcsoltathatják a távhős lakások a fűtést. Ezt a közös képviselőnek kell kérvényeznie. Aranybölcsös támogató címmel ismerte el a Kométa 99 ZRT-t a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. A kaposvári vállalat 2024. decemberre óta segíti rendszeresen a Nagycsaládosok Kaposvári Egyesületét, és tavaly összesen mintegy 9 millió forint értékű adománnyal támogatta a rászoruló családokat. Az elismerést hétfőn adták át a cég vezetésének. A cím átvételekor Giacomo Pedranzini, a Kométa ügyvezető igazgatója megjegyezte, hogy a jövőben is folytatni kívánják a helyi nagycsaládosok támogatását, hiszen, mint megjegyezte, ő maga is egy 8 gyerekes családból származik. Átvették megbízó levelüket az országos listáról mandátumot szerzett képviselők hétfőn. Az Országház kupola termében tartott ünnepségen Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőiben elmondta, hogy az április 12-i választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, és az adatokat gyorsan és gördülékenyen tették közzé. A megbízó levelet elsőként a Tisza párt listájáról mandátumot szerzett Kapitány István vehette át. A Fideszből Kocsis Máté, Szijjártó Péter és Lázár János nem volt ott az ünnepségen, ők később veszik át a mandátumokat. Veszélyes ipari munkák kiváltására fejlesztenek robotokat Kínában. A mesterséges intelligenciával támogatott új fejlesztések, például vegyi tartályok hegesztését, hajótestek karbantartását vagy tenger alatti kábelek vizsgálatát is képesek emberi beavatkozás nélkül elvégezni. A cél, hogy csökkentsék a kockázatát annak, hogy megsérüljenek munka közben a dolgozók, ezzel párhuzamosan pedig növelik a hatékonyságot is.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban változóan felhős lesz az ég, és 12 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Szerdán is marad majd a többnyire felhős idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. A legmelegebb órákban 25 fok lesz, csütörtökön viszont 5-6 fokos lehűlés érkezik, és aznap már nagyobb esély lesz esőre, záporra is.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 1873, máshol már nincs maradásom. A bázis a városi álom, a városi álom,
1: a városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától még sohasem vált el a világot, hajt.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Szerdától jövő hét csütörtökig lombpermetezést végeznek Kaposvár közterületein a vadgesztenyefák védelme érdekében. A munkálatokat az esti és éjszakai órákban végzik. Elsősorban a vadgesztenye aknázómoly és más kártevők betegségek ellen. A városüzemeltetés tájékoztatása szerint a felhasznált szerek az emberekre, a méhekre és a környezetre nem jelentenek veszélyt. Somogyban fogtak el a rendőrök egy német férfit, aki drága kerékpárokat lopott el Zala megyében. A 65 éves férfi tavaly márciusban Hévízen, néhány nappal később pedig Zalakaroson lopott el egy-egy biciklit. A rendőrök a térfigyelő kamerák alapján kiszúrták, hogy mindkét helyszínen ugyanazzal a német rendszámú kocsival járt az elkövető. Ez alapján lenyomozták, hogy ki a kocsi tulajdonosa, és elfogató parancsot adtak ki ellene. A férfit végül hétfőn egy igazoltatáskor a Balatonkeresztúron fogták el a rendőrök. A kihallgatása során kiderült, hogy tavaly nyár végén egy harmadik biciklit is ellopott. A teherautókat és buszokat ellenőrzik ezen a hét